Köszöntjük Helén nevű hallgatóinkat! A Helén női név a Heléna számos névváltozatának egyike. Rokon nevei még Elina, Héla, Hella, Ila, Ilka, Ilona. Alakváltozata Héla. Egyik legismertebb viselője a névnek Büttner Helén festőnő, a másik pedig ön kedves Helén, aki a rádiót hallgat.

0: Debrecen szeretetével, itt a Best FM.
1: Újra használhatják az autósok az Attila téri szerviz utat Debrecenben. A legolcsóbb városrészekben is drágulnak az ingatlanok a Civisvárosban. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet nem javult. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra használhatják az autósok az Attila téri szerviz utat Debrecenben. A Hajnal utca és a Baross Gábor utca közötti 120 méteres szakasz felújítása szeptember elején kezdődött, a munkálatok mostanra fejeződtek be. A beruházás 33 millió forintba került, a költségeket az önkormányzat saját forrásból fedezte. A szerviz úton egy forgalomcsillapító szigetet is kialakítottak, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést, közölte az önkormányzat. A város olcsóbb részein is emelkednek az ingatlanárak Debrecenben, a legkedvezőbb áru városrészek pedig már a környező települések áraival vetekednek. Derül ki egy ingatlanpiaci elemzésből, amelyről a HAON számolt be. Kincseshegyen és Nagycserén még 400 ezer forint körül alakul az átlagos négyzetméter ár, míg a Szikigyakoron már 700 ezer forint. Egy átlagos 100 négyzetméteres ház ára, így ezekben a városrészekben is, elérheti a 40 millió forintot. Az összeget azonban az ingatlan állapota, a telek mérete és az elhelyezkedés is befolyásolja. Két eltévedt gyereknek segítettek a rendőrök a Bánki erdőben. A 14 és 11 éves fiúk a hazafelé vezető utat akarták lerövidíteni, de hamar elvesztették az irányt a fák között, ezért felhívták a rendőrséget. A rendőrök folyamatosan kapcsolatban maradtak velük, egyik járőrpár pedig szirénával segített nekik megtalálni a helyes irányt. Perceken belül egymásra találtak, a két fiút pedig sértetlenül hazavitték, számolt be az esetről a Hajdu Press. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a szárazföld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
1: Nyugodt őszies időre számíthatunk a folytatásban, legtöbb 16 fok lehet a következő napokban is Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig jelentősen lehűlhet a levegő, már csak 4 fokot mérhetünk ma éjszaka például. Nem várható fronthatás, holnap némi csapadék érkezhet.

0: Csodálatos rajzfilm, csodálatos zenéje a Best FM-en a reggel legelején, vagy inkább az éjszakai műsor végén Ariana Grande-t és John Legend-et hallották egy dalban. Welcome to Saint-Tropez, welcome to Debrecen.
1: Welcome to Saint-Tropez.
0: Indul a reggel a 104,6 MHz-en. Balázs közlekedési információjával. Balázs, hogy te milyen friss vagy ma reggel. Sajnos frissnek kell lenned, mert hogy baleset történt, mindjárt mondom, hogy hol.

0: Szóval baleset a 47-es számú főúton a Kronesz előtt. Csúnya koccanásos baleset volt pár perccel ezelőtt, írta ezt néhány perccel 6 óra előtt Balázs. Azért nincs hatalmas dugó, mert még gyér a forgalom, de ha sokáig ott maradnak, akkor hát bizony lehet némi fennakadás is. Nálunk semmi. Elindul a reggel a menetrend szerint. Az önök zenei kedvenceivel. Köszönjük Bruno Mars-szal és a Just Might-tal. Kezdjük is, jó? 3 perccel múlt el 6 óra.
1: Sétával hívták fel a merrák elleni küzdelemre a figyelmet Debrecenben. Megújították az újraélesztés európai szakmai irányelveit. Nyugodt, őszies időre számíthatunk. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 33 millió forint értékű cigarettával menekült a NAV elől egy hajdúbihari férfi. A tiszagyaluházi vádlott tavaly májusban adózatlan dohányterméket szállított. Amikor a pénzügyőrök meg akarták állítani, ő azonban nem állt meg, hanem menekülni kezdett. Az M3-asról az M30-as autópályára hajtott, ahol végül felborult az autójával. A járműben 13.200 doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak, amelynek értéke meghaladott adja a 33 millió forintot. A férfi elismerte, hogy adózatlan cigarettát birtokolt, annak eredetét azonban nem tudta igazolni. A hajdúböszörményi járási ügyészség pénzmosással vádolja, letöltendő börtönbüntetést, közügyektől eltiltást indítványozott ellene, tudta meg a Dehír. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke. Hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
3: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Rózsaszín sétával hívták fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre Debrecenben. A Magyar Rákellenes Liga helyi szervezete a szűrővizsgálatok fontosságáról és a korai felismerés szerepéről tartott rendezvényt. Magyarországon évente mintegy 8000 új emlőrákos esetet diagnosztizálnak. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a korán felismert betegség jó eséllyel gyógyítható, a felépülést pedig a család és a környezet támogatása is segíti. A szakmai előadásokat közös séta zárta, amellyel a résztvevők az összefogás fontosságára is felhívták a figyelmet. Számolt be az eseményről a Dehír.
0: De nézzük a mai nap időjárását. Csendes őszi idő várható, bár most szólok, hogy ez az egyik leghidegebb reggelünk eddig. Ó, igen, a sapka, kesztyű, sál, üzemmód lassan életbe lép. Nekem ma a sapka hiányzott, a kesztyűt már nem hagytam otthon, és ön se hagyja otthon, mert hogy 0 fok közelében a hőmérséklet. De a folytatást illetően...
1: Nyugodt őszies időre számíthatunk a folytatásban, legtöbb 16 fok lehet a következő napokban is Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig jelentősen lehűlhet a levegő, már csak 4 fokot mérhetünk ma éjszaka például. Nem várható fronthatás, holnap némi csapadék érkezhet.
0: Köszönjük, Évi, és köszönjük a közlekedési információkat. Betty erősítette meg a balesetet, a Kronesznél történt. Ugye Balázs már korábban tájékoztatott bennünket erről. A Kronesz előtt koccanásos baleset, még 6 óra előtt. És hát még ott vannak a felek, ahogy Betty írta, úgyhogy óvatosan közelítsék meg a helyszínt. És a Jánosi Kassai kereszteződést is, mert ott meg sárgán villognak a jelzőlámpák. Pihének köszönjük a frissességét. A reggel telefonszáma 500-540, SMS Viber számunk a 30-933-1046. Október 14-e, és már szerda van, Helén nevű kedves hallgatóink névnapja.
4: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
0: 7 perccel múlt el 6 óra, Fazekas László vagyok. Welcome to Saint-Tropez. És nem Saint-Tropez-ban, hanem Debrecenben köszöntöm Önöket. Kellemes készülődést kívánok!

0: Hihetetlen pörgős a reggelünk, még csak egy dal telt el a mai napindítóból, és ki sem látszunk a közlekedési információkból, például neked köszönhetően. Jó reggelt kívánunk!
1: Szép reggelt kívánok, Lajos vagyok. Trafipax információt szeretnék mondani. Paraktár utcai híd, vagy felüljáró lábánál a fehér Audi lesben áll, a MÁV járműjavító bejáratánál pedig a rendőrök posztolnak, várják a patienseket.
0: Na azért, nem híd, hanem felüljáró, mert a végén megint kikapnánk. A híd alatt, hát a faraktár felüljáró alatt, vagyis előtt és után Trafipax.
2: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline Flotta kártya támogatja.
0: És baleset a Kronesznél továbbra is óvatosan a 47-esen, ez a Best FM. Na hát még most kezdtük, és mert ki sem látszom a munkából. Aj!

Révi McCoy dala alatt Marian is telefonált, ugyanazt a balesetet jelentette, ami azért Pepe a gázfutár szerint jóval nagyobb, mint aminek látszik. Totál káros lett ott az egyik autó, vagy lehet, hogy mind a kettő? A baleset a Kronesznél történt a 47-es számú főúton. Először Balázs tájékoztatta kedvenc rádióját még 6 óra előtt. Aztán így utána is jönnek a telefonok szép sorban. Most legutóbb Mariantól és Pepe is írt. Még egyszer, tehát a 47-es számú főúton a Kronesznél baleset elég csúnya. Baleset, az egyik autó totál káros lett. A szerveket várták még az előbb. Nagyon remélem, hogy nem történt komolyabb, mármint, hogy sérülés. Csak az autók, elég baj az így is. 500-540 és 39-33 104-6. Trafipax lesz a Faragtár úton, a felüljárónál. Tessenek szívesek lenni óvatosan, és a kreszbe tartva közlekedni, mert ezzel is baleseteket előzünk meg. És nem működött a jelző lámpa még néhány perccel ezelőtt a kassai Jánosi kereszteződésében. Ott is csak nagyon óvatosan. Október 14-e van, és már szerda, ma a Helének ünnepelnek, de a Líviákat és a Líviánakat is köszönthetjük a szabványosítási világnapon. Ugyanis 1946. október 14-én alakult meg az ISO, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet, és ezért e napon a szabványosítást ünnepeljük. A névnaposok mellett, és még néhány híres születésnapos is, akikről hamarosan szó lesz majd itt a reggelben. 10 perccel fél hét előtt egy nagyon különleges muzsikával folytatjuk. Egy elég kellemetlen hideg reggelen, 0 fok közelében van a hőmérséklet. 0 fok közelében. Ha, tegnap azért melegebb volt ennél. Szóval, különleges muzsika, Grease 2000! És egy friss, nagyon-nagyon friss információ. Debrecenben a Vértesi úti vasúti átjárótól 700 méterre elgázolt egy embert egy személyvonat Debrecenben. A katasztrófa védelem munkatársaival ott vannak, és segítik a biztonságos

0: Just Might, a Best FM-en Bruno Mars dalát hallották. Ez a reggel, a 104,6 MHz-el, és sok-sok közlekedési információval. Ó, hát még most kezdtünk, és már egy egész műsorra valót kaptam önöktől. Az előbb írta Attila, hogy a Kassai úton valóban nem működik ott az Orlenk útnál a közlekedési lámpa. Ez a Jánosi út, Kassai út kereszteződése lett. Aztán itt van Balázs, a nagyállomáson a homokkerti felüljáró alján le van robban vagy kis teherautó, azt kell majd kerülgetni. A 47-esen a Kronesznél baleset történt, elég komoly, totálkáros lehet az egyik autó. A rendőrök lehet közben már megérkeztek oda, tehát 47-es számú főút, Kronesz. Aztán embert gázolt a vonat a Vértesi úti vasúti átjáró környékén. Az információ a katasztrófa védelemtől érkezett, miszerint a Vértesi úti vasúti átjárótól 700 méterre egy embert gázolt el egy személyvonat Debrecenben. A tűzoltóknak azért kellett odaérkezni, hogy segítsék egyrészt a biztonságos átszállást az utasok számára. Az érintett vasúti szakaszon egy pályán halad a forgalom a baleset miatt. És van trafipax is, ez a Faraktáron, a felüljárónál. Sebességet mérnek. És nekem most a kalendáriumot kellett volna mondanom. Mondom is, a közlekedési információk után néhány híres születésnapost említenék meg. Például Zicsi Mihály festőművész, a magyar romantikus festészet jelentős alakja 199 évvel ezelőtt született, 1827. október 14-én. Aztán 136 éve született Dwight David Eisenhower, amerikai tábornok, aki az Egyesült Államok 34. elnöke volt. És 93 éve született Vég Antal író, aki 2000 decemberében hunyt el, a debreceni kollégium diákja volt, és 1974-ben ő írta azt a könyvet, amelyet egy időben, húha, nagyon nehéz volt beszerezni. Az volt a címe, hogy miért beteg a magyar futball. 1933-ban, tehát 93 éve született Vég Antal író. 99 éve született az egyik legjobb James Bond, Sir Roger Moore, a Minden lében két kanál című film egyik kanala, és hogy melyik filmmel vagy sorozattal emlékezünk meg majd róla, hát még nem tudom. Vagy James Bond jön ma reggel, vagy a Minden lében két kanál. 87 éves ma Ralph Lauren, divattervező, az 57. születésnapját ünnepli Péter Fi Borbála, magyar énekesnő, színésznő.
1: Köszöntjük Helén nevű hallgatóinkat! A Helén női név, a Heléna számos névváltozatának egyike. Rokon nevei még Elina, Héla, Hella, Ila, Ilka, Ilona. Alakváltozata Héla. Egyik legismertebb viselője a névnek Büttner Helén festőnő, a másik pedig ön kedves Helén, aki a rádiót hallgatja.
0: Boldog névnapot a Helénnek, a Líviáknak és a Líviannáknak. És igen, énekel majd később Péter Fi Borbála, de most egy olyan zenei csemegét találtam, amit szerintem még nem is játszottunk a Best FM-en, vagy már nagyon-nagyon régen, pedig nagy kedvenc volt ez egy időben. A csapat neve Real Thing, az együttes énekese Chris Amu pedig 74 éves, a mai napon fél hét van.

0: Mit jósolnak mára a csillagok?
1: Horoszkóp a Best FM-en.
2: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
3: Kós, a magánélet, ezen belül is a szoros emberi kapcsolatok kerülnek előtérbe. Ön is kedvesebb és türelmesebb a megszokottnál. Bika, fizikai erőlét szempontjából remek formában van, és lelkileg is derűs, kiegyensúlyozott. Jókedvvel használ ki minden adódó lehetőséget az ismerkedésben és a szerelemben. Ikrek, napi munkája során sikereket ér el, kisebb-nagyobb előrelépés okoz örömöt, egyik barátja kisebb csalódást okoz, de ne tulajdonítson ennek jelentőséget. Rák, használja ki a lehetőségét annak, hogy új dolgokat tanuljon valakitől, a megszerzett ismeretekkel a megszokottnál könnyebben és hatékonyabban tud dolgozni. Oroszlán, fontolja meg, hogy nem kellene a saját lábára állnia, ha a szülők befolyásolják a párkapcsolatát, többször is lesz alkalma elköltözni. Szűz, érzelmei szerint másképp döntene, mint amit az észszerűség megkövetel, nehéz kezelni az ebből eredő ellenmondásokat. Mérleg, makacs, szinte semmiben nem enged, nem csoda, ha tárgyalásai kudarcba fulladnak, párja különbségeit azonban el kell fogadnia, hogy a házasságuk továbbra is működőképes maradjon. Skorpió, munkájával vannak gondjai, mert úgy tűnik, mintha nem lehetne befejezni, ön pedig szereti véghez vinni, amit elvállal. Nyilas, munkában, vállalkozásban nehéz idők járnak, bizonyára meg tudja ítélni, mikor egy kapcsolat vagy üzlet elveszett. Bak, kicsit feszülten kezdődik a hét közepének reggele, csupán annyit tehet, hogy tartózkodik a stressztől. Vízöntő, igyekezzen anyagi helyzetét stabilizálni, bár ez nem könnyű, de most van rá lehetőség. Ne húzza az időt, hozzon meggondolt, de gyors döntéseket. Alak, több időt tölthet szeretteivel, kisebb-nagyobb elintézni való akad bőven, de ez nem megterhelő, kedvező anyagi fordulat is várható.
0: Az önök hangja, Debrecen.

0: Mark Brenner és a Sky and Sand a Best FM-en. Hát valaki éppen a tiszta ég alatt a tengerpart homokjában feküdve hallgatja a Best FM-et. Ennek így azért szerda reggel 9 perccel 7 óra előtt kicsi az esélye. Bár tudod, bárhol is vagy, ott van veled Debrecen kedvenc rádiója. Ugye, kedves Dóri? Dórival nem a tengerparton, bár szerintem ő szívesebben lenne ott, hanem Nyíradonyban. El is kürte az autója központi vezérlő egységének kijelzését, ami az aktuális hőmérsékleti értékeket illeti. És ezen bizony fél fok van, 0,5 Celsius fok. Hogy tessék? Legyen még egy kicsit nyár. Dórikám, ez nem kívánságműsor. Az nálunk van a Best FM-en. 12 és 2 és este 5 és 7 között. Kér majd a kollégáktól akkor, hogy legyen nyár. Nem biztos, hogy tudják teljesíteni. A Best FM rádió telefonszáma 500-540, SMS, Viber számunk a 30-933-1046. Azt írja Attila, hogy üdvözlöm Dórit a másik megyéből. Attika, tenyertél, mínusz 2 fok. Ezt el sem hiszem. Elromlott a kijelződ. 100%. Baleset a 47-esen a Kronesznél, továbbra is csak óvatosan. Trafipax a Faraktár utcában, a felüljárónál. És megkaptuk a vízműtől a tájékoztatást, továbbra is dolgoznak a szakemberek, mégpedig a teljes útlezárásnál, a szervízút és a futóút közötti szakaszon, ugye a Göcs belső közlekedési útján, ami hát nem egy nagy forgalmú út, de mégis rengeteg embert érint, mert hogy mivel hogy sokan arra nem tudnak kerülni, most a Sámsoni útat választják, és ezért a Sámsoni úton a megszokottnál is nagyobb a forgalom, egy darabig még így lesz, bár jól haladnak a munkálatok, most éppen majd próbaüzem fog zajlani a mai napon, és ha ez sikeres, akkor utána feltöltik a rendszert, majd tömörítik a munkaárkot, a burkolat helyreállítási munkákat pedig a kivitelező 21-én, azt mondja, hadd lapozzak a naptárban, jövő héten szerdán, tehát kereken egy hét múlva fogja elvégezni, már ha minden rendben lesz. Tehát egy hét múlva helyreállítják a burkolatot, addig azonban teljes útlezárás van, és addig kerülnünk kell. Köszönjük szépen a vízműnek a tájékoztatást, és jó utat kívánunk. Innen a 104.6-ról.
1: A jó látás alapja a biztonságos közlekedésnek. Az útinformációt a multifokális szemüvegkészítés specialistája, a Pupilla Optika támogatja.
0: És akkor Bonnie M és az öt legjobb dal. Mert hogy ma van a... születésnapja a Bonnie M együttes énekesnőjének. Már őszinte leszek, Frank Ferrient ismerve, nem biztos, hogy ő énekelt. Ugye Bobby Farrerről kiderült, hogy csak táncolt és nem énekelt. Én azt gondolom, hogy az énekesnő, aki Marsha Barrettnek hívnak, és 78 éves a mai napon. Hát talán igen. Talán énekelt. Szóval az öt legjobb Bonnie M dal. A Sunny mellett a Mavéker, meg a Rasputin,

És amivel a hírekig és a villámvoksig folytatjuk, az a Daddy Cool, annak is a 99-es változata. Voltak ugye abbások, és voltak Bonnie M-esek egy időben. Én mind a kettő voltam. Úgyhogy boldog születésnapot kívánunk itt a Best FM Rádióban. Marsha Barrett neked! She's crazy about her daddy.

0: Daddy, cool. A Bonnie M-től közben kinyomoztam, hogy igen, valóban a mai születésnapos Marsha Barrett, aki 78 éves lett, Liz Mitchell mellett, hát ő volt a Bonnie M együttes alapító eredeti tagja, jamaikai származású brit énekesnő, és nem csak, hogy tag volt a Bonnie M-ben, hanem hát ő a valódi énekhangját használta Liz Mitchell-lel együtt. Boldog születésnapot neki! Hello, szavazók! Felkészültünk egy újabb villámvoksra? Akkor! Lépjünk a pokolba vezető útra! Highway to Hell! AC/DC! Kérlek szépen egy egyestel! Vagy?
1: Sokszor mondták már, hogy ugorjak a kút!
0: Follow the flow!

0: vagy egy hármas, egy nyári a sláger IS-től és Floridától. Az őszies, már majdnem, hogy télies reggelen, valahol -2 fok van. Nem Debrecen. Nyugodj meg, nem nálunk. Picikét távolabb, viszont nagyon közeli a reggeli villámvoks, és jöhetnek is a villámvoksok.
1: SMS és Viber számunk 30 933 1046.
0: 7 óra van.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
5: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élőzenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n és a Kölcseiben.
6: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
7: A PAP Optikában november 15-ig minden Rodestock multifokális és miópia kontroll szemüveglencse 30% kedvezménnyel kapható. PAP Optika Szalon, Batthyány utca 10.
8: Ahol mozgás van, ott a Schefflert is megtalálod. Tudtad, hogy mi adunk lendületet a Debreceni Egyetem Formula Student csapatának? Vagy hogy velünk kapcsol magasabb fokozatban Lovas Zoli salakmotor versenyző? Sőt, a robotika világát is közelebb hozzuk a debreceni fiatalokhoz. A mozgás debreceni fanatikusai számíthatnak a Schefflerre. Schefler Debrecen. We are Schefler.
3: Ez reklám volt.
1: A Best FM-en.
9: Kötelesek összegyűjteni a lehullott falevelet az ingatlanok elől a debreceni tulajdonosok. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugta adatszolgáltatás itthon. Nyugodt őszies időre számíthatunk. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
9: Ősszel a lehullott falevelek miatt is figyelni kell a ház előtti járda tisztaságára. Debrecenben az ingatlan tulajdonosok feladata, hogy összegyűjtsék a szemetet és a faleveleket, valamint hogy tisztán tartsák a csapadékvíz elvezető árkokat is. Nemes Imre debreceni ügyvéd korábbi tájékoztatása szerint a kötelezettség elmulasztása felszólítást súlyosabb esetben akár bírságot is maga után vonhat. Ha valaki a csúszós járdán elesik és megsérül, a tulajdonos kártérítési felelőssége is felmerülhet. A szabályok településenként eltérhetnek, ezért érdemes a helyi önkormányzati rendeletet is ellenőrizni, írja a cikkében a haon.hu. Több mint 3 millió forintot és droggyanús anyagokat foglaltak le egy hajdúböszörményi rajtaütés során a rendőrök. Múlt hónap végén csaptak le egy 27 éves férfira, aki a gyanú szerint kábítószerkereskedelemmel foglalkozott. A házkutatás során kristályos port, a drogterjesztéséhez szükséges eszközöket és ékszereket is találtak. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Az akció helyszínén egy körözött szemét és egy harmadik férfit is igazoltattak. A nyomozás során több kábítószerfogyasztót is azonosítottak, nekik kábítószerbirtoklás miatt kell felelniük, közölte a hajdúbihari rendőrség. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugta adatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
10: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz. A bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
0: Zsolt küldött egy fotót. jeges a szélvédője. Na, Zsolt, ez ma reggel készült ez a fotó, ne viccelj már. Debrecenben egyébként 0 fok van, inkább a felett, de azt írt, nyitott terepeken azért ennél hidegebb is lehet, nem volt melegem, és láttam valóban jeges a szélvédőt. Jó, hát kaptunk -1, -2 fokot is, úgyhogy abszolút érthető. De vajon ki nyert ma? Rögtön mondja, Debrecen kedvenc rádiója, előtte azonban...
11: Minden, ami víz, gáz, fűtésszereléshez szükséges. Az időjárás jelentést a Komplex 95 Kft. Támogatja.
9: 15-16 fok lehet a csúcsérték Debrecenben és a környéken a következő napokban is, éjszakára pedig lehűlhet a levegő akár 4-6 fokig is. Nem várható fronthatás, közepesen felhős időre számíthatunk. A parlagfű szezon is lassan a végéhez érkezik.
0: Nagyon helyes. A reggel viszont indít egy újabb órát, és az önök most jelenlegi egyik legnagyobb kedvencével, már ami a három választást illeti, így húztam a strigulákat. 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 3-as, aztán 1-es, 2-es, 1-es, 2-es, 1-es, 3-as. Nagyjából az arányokat lehet sejteni, hogy ki lett az első. Azt írja be, a legyen már ez. Anyuci teljesen ráfüggött. Szerintem a srácoknak sem lesz ellene kifogás, hogyha ő nyer. Aztán ki van még itt? Luca azt mondta, hogy legyen a 2-es. Én hiszek neki, úgyhogy szeretnénk a 2-es Luca és Robi. Volt sok rocker, aki nyilván az AC/DC dalát választott, a Highway to Hell-t. De úgy néz ki, hogy végül is egy születésnapi köszöntő dal nyer. Mert az, aki szintén erre a dalra szavazott, ma születésnapját ünnepli. Úgyhogy, mivel hogy állandó hallgatója a Best FM-nek, ezért szeretnénk felköszönteni Daltont a 11. születésnapján. Remélem, a két tesót nem kevertem össze.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
0: Úgyhogy Dalton, boldog születésnapot neked ezzel a

0: Na, azért a rockerek is megkapták azt, ami járt nekik. Ez volt az AC/DC és a Highway to Hell.
1: Együtt ébredünk, együtt készülünk, együtt utazunk.
2: Reggelt a Best reggellel.
0: Levonva a konzekvenciát, a rockerek ma kevesebben ébredtek, mint a Follow the Flow rajongók, vagy legalábbis kevesebben szavaztak, és hát elég sokkal, úgyhogy elég sokkal nyert a beszívom a reggelben. Ah, szívjuk be a reggeli friss levegőt, már aki teheti, és már akinek ez egyszerű, ebben a hideg őszies időszakban szerintem az eddigi leghidegebb reggelre ébredtünk. Több hallgatónk jelezte, hogy nem 0 fok felett, inkább 0 fok alatt van a hőmérséklet, és igen, nem kell azért a szomszéd megyébe elmenni, hogy szélvédőt kapirgáljunk, már ami az odafagyott csapadékot illeti, vagy párát, jeget, úgyhogy látni és látszódni, meg látszani legyen ez a mai reggel egyik üzenete. Sajnos nem úsztuk meg baleset nélkül a szerdát. Jó reggelt kívánok neked!
3: Szia, Szili vagyok. Szeretnék sajnos egy balesetet jelezni. A Kronesznél van, a kifelé vezető sávot teljesen elfoglalják, és csak egy ilyen másfél sárnél lehet a bejövő sárnál húzódott, vagy tudtunk eljönni. A rendőrök ott vannak, úgyhogy felváltva tudunk meg óvatosan elmenni, egy ilyen másfél sárnyi hely van.
0: Köszönjük. A Kronesznél tehát még mindig aktuális a baleset, olyannyira, hogy váltakozó irányba lehet haladni, a rendőrök ott vannak és helyszínelnek. És ott vannak a rendőrök a Faragtár utcában is, a Faragtár felüljárónál, annak a lábánál van fotómasina és van elkapó egység is. Úgyhogy továbbra is csak nagyon körültekintően, és továbbra is csak a Best FM, legalább süt a nap, a hideg idő a reggel ellenére már sokkal jobb a kedvünk, már csak azért is, mert a harmadik helyezett egy igen vidám dalocska 2009-ben IS debütáló slágere volt. Emlékeznek még rá, ugye? Shawty's like a melody in my head that I can't keep on, got me singing like...

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Glamour napok a Fórum Debrecenben. Csapj le kedvezményes áron számos divatmárka termékeire csütörtöktől egészen vasárnapig. Találkozzunk a Fórum Debrecenben.
2: 5 perces automosás 42 méteres mosó utcában. Autodrom. Szoboszlói út 50.
3: Udvarias kiszolgálás, minőségi üzemanyag, kedvező ár

0: beruházás szakértője.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: A reklám után újra.
3: Debrecen zenei kedvencei.
2: Megállás nélkül.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hey, this is Justin Timberlake.
6: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
7: Hello, I'm Phil Collins.
2: Bárhol is vagy.
8: Bárhol is vagy.

0: Kisütés, jó hangulat és Debrecen zenei kedvencei. Kell ennél több? Egy helyen. A 104,6 MHz-en 7:30 a Best FM rádiót hallgatják Helén és Lívia, valamint Lívianna névnapján. A következő órában majd köszöntjük őket. Ma van a szabványosítási világnap, ugyanis 1946. október 14-én alakult meg az ISO, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. És hát kinek van ma a 100. születésnapja? Ó, a világ egyik legcukibb, legkedvesebb mesehősének, szép irodalmi, gyermekirodalmi alakjának.
1: Hajnalodik, kiugrom az ágyból, a barátom már vár reám. Én kedvelem őt, nagyon kedvelem őt, hisz ő Mackó.
0: Igen, ő Mici, a Mackó.
1: Ha mézre néz, fújdul a mézsereg, Mackó, ő az a fickó. Hű bele, bum bele, mindig...
0: Akit Millének köszönhetünk, 100 éve. 1926-ban jelent meg először Mille ifjúsági klasszikusává vált műve, a Mici Mackó, amelyet mi is nagyon kedvelünk, és olvasom itt a Facebook

0: Facebookon, hogy mások is. Ha ajánlhatok egy mesét, akkor 100. születésnapját ünnepli Mici Mackó. Jó szívvel javaslom, minden korosztály számára élvezetes olvasmány. A humora kedves, megunhatatlan, már ha érti valaki. A személyes kedvencem a 4. fejezet, amelyben Füles elveszti a farkát, és Mackó megtalálja. Erre tetszett gondolni?
1: Figyelmet kérek, figyelem! Valami tragikus, ami történt közösségünk egyik tagjával. Mutatom az első számú bizonyítékot. Füles, megtennéd, hogy megfordulsz?
2: Hoppá, bocsánat.
1: Drága barátunk Füles, elvesztette a farkát.
3: Jaj, nekem!
1: Nem hagyhatjuk, hogy így éljen, ezért versenyt ír ki, hogy új farkat találjunk Fülesnek.
4: Tudni illik, Robert Gida, hogy egy ilyen nagyszabású versenygyőztese általában valamiféle díjazásban részesül.
5: Mi az a díjszabás, zírakás vagy csapás? Mit kell nekünk megszabdalni?
3: Nem tudom, Mici Mackó, de jó dolognak tűnik.
0: Anita, igazad van, a magyar gyermekek is nagyon szeretik Mici Mackót, hiszen...

0: De hogy ide egy-két felnőttnek is megismerkedni a történettel?
1: Ó, megvan az, biztos megvan.
0: Nem hull a hó, és nem hózik, viszont elég hideg a reggel, mert hogy 0 fok alatt van a hőmérséklet Debrecen. Sajnos baleset a 47-esen, a Krónesz környékén még mindig csak oda-vissza váltakoz irányba lehet haladni a rendőrség helyszínen. Ez pedig már a szerelem, a szerda reggelben. Jó reggel Debrecen!

0: be a reggelről. Egy gőzölgő kávé, egy forró fürdő, vagy a friss péksütemény illata. A reggel gondolata az élet nagy kérdéseiről minden nap 3.48 előtt a 104,6 MHz-en. Ébredjen kellemesen a Best FM-mel.
1: Az emberek gyakran cselekszenek helytelenül. De vajon elegendő ok ez arra, hogy ne vedd észre a jóság ezer példáját, amellyel ugyancsak találkozhatsz? Vagy hogy visszatartsd magad ezer és ezer jó cselekedettől, amiket másokért tehetsz? Nem, ne tartsd vissza magad. Maradj mindig önmagad.

0: Best FM rádiót hallgatják, a szerda reggelben programajánlatokkal folytatjuk itt a 104,6 MHz-en, mégpedig először is a Mélius Juhász Péter központi könyvtár ajánlatával, ahol ma 14:30-kor tükörcseppek, pontosabban tükörcserepek, filmankét, Olá László mond majd bevezetőt, és 14:30-kor kezdődik. A bemutatásra kerülő filmekből megismerhetjük azt a történelmi tényt, milyen előzmények vezettek az 1956-os forradalom és szabadságharc kitöréséhez. Szintén a központi könyvtárban, annak második emeleti kerengőjében ma este 6 órától So Far Sounds. Egy különleges koncert, ahol hát nem lehet tudni előre, hogy kik léplek fel rajta. Ez a So Far Sounds lényege, egészen izgi, egészen izgalmasnak hangzik. Azt viszont tudjuk, hogy kivezet ma tárlatot a Déri Múzeumban. Az élet egy középkori faluban, vagy az Árpád-kori Szepes feltárásának legújabb eredményei ma 5 órától tárlatvezetést tart Szolnoki László régész. Falu a farkasok földjén, ezen az időszaki régészeti kiállításon a Déri Múzeum Zoltai Lajos teremgalériájában. A programokhoz jó szórakozást kívánunk!
1: A kulturális programajánlót támogatta a Déri Múzeum, a múzeumok őszi fesztiváljának kiemelt helyszíne.
0: Amikor pár héttel ezelőtt arról volt szó, hogy Cliff Richard először lépett színpadra a Shallows-zal, akkor ezt a dalt a kis visszaemlékezésnél kihagytam tőle, pedig hát valakinek hiányzott, talán Lackónak, úgy emlékszem. Sir Cliff Richard, ma 86 éves, úgyhogy ez a We Don't Talk Anymore.

Fade the Best FM-en, Helen Walker darát hallottak, 8 óra van. Évi írja, hogy még mindig ott vannak a Kronesznél, a balesetnél. Igaz, hogy éppen most teszik az autót az egyik trélerre, az autó mentőre, úgyhogy egy sáv járható. Hamarosan szerintem teljesen felszabadult át a 47-es a Kronesznél. És Kálmán, neked meg köszönjük az infót a Trafipax-szal kapcsolatban. A Faragtár utcai felüljáró lábánál ott lesz a fehér Audi. Igen, mondták már mások is, de azért említettem le meg téged, Kálmán, hogy utólag is boldog névnapot kívánjak neked. De tegnap volt a Kálmánok neve napja. Ma például Helének ünnepelnek. Tame Impala, Dracula című dala után jön majd egy Helén. A zenei világból. Ezzel a csodálatos melódiával, a 80-as évek kedvenc filmjéből, a Flashdance-ből. Van még két születésnapos ajánlatom, az egyik ő lenne.

0: illetve jó ég, hát majdnem elfeledkeztem Magyarország legnépszerűbb rock együttesének a születésnapjáról. Hogy mikor indultak ők? 1989. október 14-én, de hogy miért onnantól számítjuk a Tankcsapda együttes születésnapját, ezt is el fogom majd önöknek árulni 8 és 9 óra között.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepércsi úti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
4: Glamour napok az XXX Lutzban.
5: Irány az XXX Lutz!
4: Ne hagyja ki a 20% kedvezményt, melyet több ezer termékre adunk most csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletekért tájékozódjon az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
6: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő. Orient Lakópark akciós lakásfoglalási lehetőség az épületársas házakban. Modern otthon, kiváló választás. Most még több lehetőséggel.
7: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe.
6: Orient Lakópark, Debrecen.
8: Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madách Színház előadásában november 22-én Debrecenben, a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
9: Műszaki vizsga Gördülékenyen. Autodrom. Szoboszlói út 50.
2: Ez reklám volt.
10: A Best FM-en.
11: Újra használhatják az autósok az Attila téri szerviz utat Debrecenben. A legolcsóbb városrészekben is drágulnak az ingatlanok a Cívisvárosban. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet nem javult. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
10: A Best FM-en.
11: Újra használhatják az autósok az Attila téri szerviz utat Debrecenben. A Hajnal utca és a Baross Gábor utca közötti 120 méteres szakasz felújítása szeptember elején kezdődött, a munkálatok mostanra fejeződtek be. A beruházás 33 millió forintba került. A költségeket az önkormányzat saját forrásból fedezte. A szerviz úton egy forgalomcsillapító szigetet is kialakítottak, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést, közölte az önkormányzat. A város olcsóbb részein is emelkednek az ingatlanárak Debrecenben. A legkedvezőbb áru városrészek pedig már a környező települések áraival vetekednek. Derül ki egy ingatlanpiaci elemzésből, amelyről a HAON számolt be. Kincseshegyen és Nagycsén még 400 ezer forint körül alakul az átlagos négyzetméter ár, míg a Szikigyakoron már 700 ezer forint. Egy átlagos 100 négyzetméteres ház ára, így ezekben a városrészekben is, elérheti a 40 millió forintot. Az összeget azonban az ingatlan állapota, a telek mérete és az elhelyezkedés is befolyásolja. Két eltévedt gyereknek segítettek a rendőrök a Bánki erdőben. A 14 és 11 éves fiúk a hazafelé vezető utat akarták lerövidíteni, de hamar elvesztették az irányt a fák között, ezért felhívták a rendőrséget. A rendőrök folyamatosan kapcsolatban maradtak velük, egyik járőrpár pedig szirénával segített nekik megtalálni a helyes irányt. Perceken belül egymásra találtak, a két fiút pedig sértetlenül hazavitték, számolt be az esetről a Hajdu Press. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
12: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
11: Fokott őszies időre számíthatunk a folytatásban, legtöbb 16 fok lehet a következő napokban is Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig jelentősen lehűlhet a levegő, már csak 4 fokot mérhetünk ma éjszaka például. Nem várható fronthatás, holnap némi csapadék érkezhet.

0: kell, hogy engedje Best FM-en egy nagyszerű magyar film zenéje, és hát igen, jön a második rész. Visszatér a Kuplung zenekar. És nyomják a gázt novembertől a mozikban. Sokan várják már az első rész nagy sikere után. Hogyan tudnék élni nélküled folytatását? November 12, akkor érkezik majd, egy hónap múlva a mozikba.
1: Ez a Best reggel, sok jó zenével és örömteli pillanatokkal.
0: Na, hogy áll a helyzet a Kronesznél, a 47-es számú főúton? Engedik már a forgalmat? Jó, eddig is engedték oda-vissza, csak lelassult cseppet. Műszaki mentés zajlott az előzőekben, amikor Évi írt a Best FM-nek. Szerintem azóta már túl vannak rajta, és újból teljesen szabad a pálya. Október 14-én Helén nevű kedves hallgatóink névlapján, ők a filmnévnaposok, de azért mellette vannak már ünneplő Líviák és Líviánnák is. Mi a Helénekre fókuszálunk olyannyira, hogy mutatok néhány híres Helént a zenei világból.
2: Boldog névnapot, boldog névnapot.
3: Köszöntjük Helén nevű hallgatóinkat. A Helén női név, a Helén a számos névváltozatának egyike. Rokon nevei még Elina, Héla, Hella, Ila, Ilka, Ilona. Alakváltozata Héla. Egyik legismertebb viselője a névnek Büttner Helén festőnő, a másik pedig ön kedves Helén, aki a rádiót hallgatja.
0: És akkor itt vannak a Helének, például ez az Eurovíziós induló. Helena Paparizou és a My Number One. Aztán Arras egyik legnagyobb slágerét is egy Helena nevű hölgy énekelte. A Broken Angel. Az a hölgy, akivel most folytatjuk, bár énekesnő is, mégsem a hangja miatt maradt fenn a könnyű zenei történelemből, hanem egy zongora instrumentális dala miatt. 1983, Flashdance, és Helen St. John, amerikai énekes dalszerző, zongora művész és dalszövegíró, hát ebben a dalban annyira nem kellett brillírozni, már ami a dalszöveget illeti. Boldog névnapot Helének!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kardomatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kardo, az alvás szakértője.
3: Őszi akciós hétvége az Oázisban. Látogassák

0: Cranberries együttes Dreams című dalát hallották a szerda reggelben, ha pedig valaki arról álmodozik, hogy de jó lenne nyerni egy 200 ezer forint értékű elektromos rollert, figyeljen, mert mindjárt elmondom, hogy lehet, hogy nyerhet akár egy ilyen csodás kis járművet Debrecen kedvenc rádiójában, ahol friss információkat mindenki nyerhet. Igen, Viktor, tudunk róla, a Faraktár utcán megszállás van, elkapó egység meg figyelő, Trafipax, úgyhogy továbbra is csak nagyon óvatosan.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: És akkor gyorsan jöjjön egy állítás a Scheffler játékában, hogy utána felköszönthessük a születésnapján Magyarország legismertebb rock együttesét, akik annyira közel állnak a mi szívünkhöz, Debrecen kedvenc rádiójának a szívéhez. Szóval hétfőn elkezdtük a Scheffler játékát, minden nap van egy napi nyereményünk, egy napi állításra kell elküldeni az igaz vagy a hamis választ SMS Viber üzenet formájában. És aztán délután Vilmosnál megnyerni a 10.000 forint értékű ajándékcsomagot, vagy akár tőlem két hét múlva a fődíjat, ami valóban nem más, mint egy elektromos roller 200.000 forint értékben. Íme a mai állításunk, a debreceni virágkarnevál esti biciklis felvonulásának névadó szponzora, a Scheffler. Igaz vagy hamis? Ja, és hát a 3933-106-os telefonszámra várjuk a válaszokat. Tudják, egy nevet minimum kérünk oda.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: És akkor lapozzuk fel a rock történelem könyvét, és emlékezzünk meg egy 37 évvel ezelőtti eseményről. Ugyanis 1989. október 14-e megalakul Magyarország leghíresebb rockzenekara, a Tankcsapda. Az első szánypróbálgatások után hivatalosan október 14-én indul a Tank Story, hiszen ezen a napon léptek fel először ezen a néven az Aurora előzenekaréként, hát hol máshol, Debrecenben természetesen, és hát Lukács László, Buzsik Gyuri dobos és Tóth Labonc Attila Labi basszusgitáros. Ők voltak az ős Tankcsapda 37 évvel ezelőttről. És ez pedig az első interjú volt Lukács Lacitól.
3: Jó reggelt!
4: Köszönöm.
3: Hát a Tankcsapda zenekar az a jövő héten megy Pestre stúdióba, ahol elkészíti az első lemezanyagot a Legjobb méreg címmel a Proton stúdióban.
4: Piton
3: stúdióban. Köszönöm. Tudod, Labi?
0: Nem mindegy, hogy melyik stúdió.
5: Sziasztok, én Lukács vagyok, ez itt a Best FM, ahol a rock is szól, ez itt a Tankcsapda.
0: Lacikám és Tankcsapda, imádunk benneteket! Boldog születésnapot kívánunk nektek el!

0: Nézd, milyen a szemembe! Ma ünnepli a születésnapját Péterfi Borbála. Úgyhogy jól fel is köszöntjük itt a Best FM-ben. Péterfi Bori, magyar színésznő, énekesnő, számos jelentős filmben játszott. Játszik a mai napig olyannyira, hogy idén is látható egy filmben. A 10 éjszakás kaland az 2026-os. Péterfi Borbála pedig az előző dal előadója ma az 57. születésnapját ünnepli. De hogy ki lenne még ma születésnapos? Na vajon ki?
1: A nevem Bond.
2: James Bond.
3: A 007-es szolgálatra jelentkezik.
0: Az egyik 007-es, mégpedig pontosan ő, Roger Moore.
4: Most jut eszembe, én még be sem mutatkoztam. A nevem Bond. James Bond.
0: Sir Roger Moore, akit hát nem a filmvásznal ismerhettünk meg először, mert hogy 1973 és 1985 között összesen 7 hivatalos mozifilmben alakította a 007-es ügynököt, James Bondot. De előtte, amikor a tévében láthattuk, akkor így hívták.
5: This is Simon Templer.

volt az angyal Simon Templar, és ő volt a Minden Lében Két Kanál című filmben Tony Curtis partnere, azaz Lord Brett Sinclair. 99 évvel ezelőtt született Sir Roger Moore. Ez a Minden Lében Két Kanál.

9 óra van, ez a reggel, az önök zenei kedvenceivel. Naná, hogy a Best FM-en mindjárt folytatjuk a nagy nyári slágerünkkel. Egy napsütés este, egyelőre még hideg reggelen, jelenleg Debrecen belvárosában 5 fok körül van. Volt, ahol -2-vel kezdtük ma reggel. Mindjárt folytatjuk Üzsellel és 27-tel. Aztán születésnapján köszöntjük Ashert.

0: És örülünk, Vincent! Örülünk! A Pulp Fiction, a ponyvaregény rajongói, köztük én is. Igen, örülünk!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Koszos az autód? Ragyogjon újra! Belker Autómosó. Gyorsan, alaposan, látványosan. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tiszta autó. Jobb érzés.
4: Glamour napok az XXX Lutzban.
5: Irány az XXX Lutz!
4: Ne hagyja ki a 20% kedvezményt, melyet több ezer termékre adunk most csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletekért tájékozódjon az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
6: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élőzenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n és a Kölcseiben.
7: Kivételes ajánlat, kivételes alkalom a Pupillában. Hoya prémium multifokális lencséit most 50% kedvezménnyel szerezheti be. A jó látás alapja a Pupilla Optika. Ótemető 14, pupillaoptika.hu.
8: Ahol mozgás van, ott a Schefflert is megtalálod. Tudtad, hogy mi adunk lendületet a Debreceni Egyetem Formula Student csapatának? Vagy hogy velünk kapcsol magasabb fokozatban Lovas Zoli salakmotorversenyző? Sőt, a robotika világát is közelebb hozzuk a debreceni fiatalokhoz. A mozgás debreceni fanatikusai számíthatnak a Schefflerre. Schefler Debrecen. We are Schefler.
2: Ez reklám volt.
9: A Best FM-en.
10: Sétával hívták fel a merrák elleni küzdelemre a figyelmet Debrecenben. Megújították az újraélesztés európai szakmai irányelveit. Nyugodt, őszies időre számíthatunk. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
9: Hírek a Best FM-en.
10: Több mint 33 millió forint értékű cigarettával menekült a NAV elől egy hajdúbihari férfi. A tiszagyaluházi vádlott tavaly májusban adózatlan dohányterméket szállított. Amikor a pénzügyőrök meg akarták állítani, ő azonban nem állt meg, hanem menekülni kezdett. Az M3-asról az M30-as autópályára hajtott, ahol végül felborult az autójával. A járműben 13.200 doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak, amelynek értéke meghaladott adja a 33 millió forintot. A férfi elismerte, hogy adózatlan cigarettát birtokolt, annak eredetét azonban nem tudta igazolni. A hajdúböszörményi járási ügyészség pénzmosással vádolja, letöltendő börtönbüntetést, közügyektől eltiltást indítványozott ellene, tudta meg a Dehír. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke. Hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
11: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
10: Rózsaszín sétával hívták fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre Debrecenben. A Magyar Rákellenes Liga helyi szervezete a szűrővizsgálatok fontosságáról és a korai felismerés szerepéről tartott rendezvényt. Magyarországon évente mintegy 8000 új emlőrákos esetet diagnosztizálnak. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a korán felismert betegség jó eséllyel gyógyítható, a felépülést pedig a család és a környezet támogatása is segíti. A szakmai előadásokat közössít az árta, amellyel a résztvevők az összefogás fontosságára is felhívták a figyelmet. Számolt be az eseményről a Dehír. nyugodt őszies időre számíthatunk a folytatásban, legtöbb 16 fok lehet a következő napokban is Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig jelentősen lehűlhet a levegő, már csak 4 fokot mérhetünk ma éjszaka például. Nem várható fronthatás, holnap némi csapadék érkezhet.
9: Következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Late Night Talking a reggelben 4:10 van. Jó reggel Debrecenet!
1: Oviba! Sziasztok! Suliba! Munkába menet!
2: A Best reggel ott van veled.
0: Hát most már inkább csak oviba és munkába menet, a sulisok már beérkeztek, úgy gondolom, a tanintézményekbe is. Jó fejtágítást, okulást kívánunk, vagy oktatást nekik. Mi is jövünk egy kis történelemmel, október 14-én a szabványosítási világnapon. 1946. október 14-én alakult meg ugyanis az ISO, a Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. Aztán 115 éve jegyezték be az első magyar filmvállalatot, a Hunnia filmgyárat Budapesten. 114 éve történt, hogy Milwaukee-ben, Wisconsin államban kampánya közben Theodore Roosevelt amerikai elnök ellen merényletet követtek el, ám ő a beszédét lőtt sebével is megtartotta. Amiről már szó volt ma reggel, 100 éve először jelent meg Milne ifjúsági klasszikusa, a Mici Mackó. 64 éve egy amerikai kémrepülőgép felfedezi a szovjet atomrakéták telepítését Kubában, és ezzel 1962-ben megkezdődött a kubai rakétaválság. 62 éve történt, hogy Japánban üzembe helyezik a világ első szupersebességű vasútját, a Tokaidót 1964. októberében. És akkor két zenei esemény ehhez a naphoz. Az egyik mondjuk zenei és filmes. Kezdem a Pusztán zeneivel. Ugyanis 71 évvel ezelőtt, 1955-ben először lép fel Buddy Holly társaival Texasban Bill Haley előzenekaraként. Vagy ahogy a jó öre, drága Pepe mondta, a Made in Hungáriában Buddy Holly. Mi az a Buddy Holly? Hát hogy lehet így hívni egy előadót? És 69 éve annak, hogy piacra dobták Elvis Presley-től a Jailhouse Rock című számot. Ugye a Jailhouse Rock igazából Elvis egyik leghíresebb rock and roll dala, és az azzal azonos film 1957-ben pedig az egyik legjobb zenés filmje. Azt a nagyszerű koreográfiát, amit Elvis Presley saját maga koreografált, a zenetörténet első videóklipjeként is szokták emlegetni. Úgyhogy 69 éve, hogy 1957-ben megjelent a Jailhouse Rock.

0: Idő. Orient Lakópark akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás, most még több lehetőséggel. Válasz, foglalj, költözz a jövőbe. Orient Lakópark, Debrecen.
1: Színes kultúrák, hagyományok, ízek és zene a Nemzetiségi és Roma Kulturális Napon. Most szombaton 13 órától a fórum előtti téren vár a szlovák és román tánc, roma és görög táncház, gasztronómiai bemutató és színes programok. 17 óra 30 perctől pedig Kajiag és Döndi Duó koncert. Nemzetiségi és Roma Kulturális Nap. Most szombaton ünnepeljük együtt a kultúrák sokszínűségét.
2: A programot a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT Városi Civil Alapkezelő keretében, civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása keretében támogatta.
3: A reklám után újra
4: Debrecen zenei kedvencei
3: megállás nélkül.
5: Hi, this is James Blunt.
6: Hey,

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög.
2: Best FM.
1: Best FM. Ha kell a plusz energia.
2: Ha kell a plusz energia.

olyan ismerős vagy. Valahonnan Kollányi Zsuzsi, Lotfi Begi és Majka egy dalban. Debrecen, Best FM, jó reggelt a 104,6 MHz-en. Többen érdeklődtek a futó utcával kapcsolatban, hogy áll a vízmű. Tegnap megkaptuk a hivatalos tájékoztatást, ugye szennyvíz, vezeték, javítási munkálatok zajlanak, amiatt le kellett zárni a Göcs belső közlekedési útját. Elég ez nem lenne olyan nagy gond, azért gond, mert nagyon sokan azt használják menekülő útnak, kerülő útnak, most nem tudják, teljes útlezárás van a szervízút és a futó utca közötti szakaszon. És úgy néz ki, hogy a hiba elhárítás az megtörtént, most a próbaüzem következik a mai napon, ha pedig az rendben megtörténik, akkor a helyreállítást a szakkivitelező majd a jövő héten, szerdán, egy hét múlva fogja megtenni, és amennyiben ugye a helyreállítás után a beton és az aszfalt megfelelő kötése bekövetkezik, hát akkor visszaadják majd a forgalomnak a futó utca említett szakaszát. Köszönjük szépen a megértést és a türelmet a vízmű munkatársai nevében. Mi pedig köszönjük a munkátokat. Szép napot ma is a Best FM-mel, ahol érkezik Usher, az egyik születésnapos előadónk, és a Szubjektív Top 3. A harmadik helyen a

a második helyen a Without You. David Guettával. És amelyik dallal végül is felköszöntjük a ma 48 esztendős Ashert. Abban a dalban Pitbull is közreműködik. Ez következik most a Best FM-en 8 perccel fél 10 után.

0: 11 évvel ezelőtt, pont egy ilyen napon, október 14-én mutatkozott be G-Eazy, és a dal, amelyben Bibi Rexa is közreműködött, 2015-ben, ez volt a Me, Myself and I. Na, segítsünk Katiéknak, Katinak meg Tominak. Néhány napja keresik a kis négy lábú kedvencüket. Én emlékszem, hogy tegnap beszéltem is róla. Akkor a Füredi út környékén látták, legutóbb meg az Atom kínál, úgyhogy járja a várost a kis fickó. Ez egy barna-fehér palota pincsi, különös ismertető jele, hogy félszemű a lelkem. Nem kacsint önökre, félszemű. Úgyhogy ha látják valahol őt, és befogták, akkor hívják a Best FM-et. 39-33-104-6, ide írhatnak, vagy éppen, ha úgy tartja kedvük, fel is hívhatnak bennünket a következő órában már vagy Morvai Szűcs Enikőt, akivel hamarosan kisorsoljuk a mai születésnapi tortát. De ígértem még valamit a Ponyvaregény rajongóinak, pontosan azt a hangulatot, amit 1994-ben Quentin Tarantinónak köszönhetünk. Egy zseniális filmről van szó, ikonikus, popkulturális párbeszédeiről és a fekete humoráról, az egyik legnagyobb a filmművészetben, el is nyerte a Cannes-i Filmfesztivál fődíját, az Aranypálmát, valamint a legjobb eredeti forgatókönyvért járó Oscar díjat, úgyhogy volt miért örülni Quentin Tarantinónak, és mondjuk Samuel L. Jacksonnak, no meg a nagy visszatérőnek John Travoltának. Örülünk, Vincent! 32 éve, 1994-ben került a mozikba a...
1: Tudjátok, kik vagyunk? Az üzlettársatoknak Marcellus Wallace-nak a társai. Ugye, fiúk, emlékeztek az üzlettársatokra? Na, most hadd tippeljek. Te vagy Brett, ugye?
2: Ja.
1: Sejted. Ugye emlékszel az üzlettársadra, Marcellus Wallace-ra, ugye, Brett?
2: Ja, emlékszem.
1: Jó. Úgy látom, Vincenttel épp reggeli közben zavarunk. Ezer bocsánat. Mit esztek?
2: Hamburgert.
1: Hamburgert! Nélkülözhetetem az egészséges reggelihez. Te, téped hajú. Tudod, hogy miért vagyunk itt? Meséld el a haveromnak, hova dugtátok az árut.
3: Ott van.
1: Ha jól emlékszem, tőled a franc se kérdezett még semmit. Mit mondtál?
3: A szekrényben van. Nem abban, az alsóban.
1: Örülünk? Vincent? Örülünk?
3: Ja, örülünk.
4: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
5: Egy filmzene most.

0: kis William Orbit muzsika, mégpedig a Part című filmből, tudják, abból a filmből, amelynek a főszereplője, miután kimászott a jeges vízből, Jack volt, úgy látszik nem vette el a kedvét a merülés Leonardo DiCaprio-nak, mert hogy ebben a filmben is ő játszotta a főszerepet, de nem a film miatt játszottuk a dalt, hanem az All Saints formáció miatt. 51 esztendős lett ma a Pure Shores egyik előadója, Chesney Trisha Louise, úgyhogy őt is köszönti Debrecen kedvenc rádiója. És hogy még kiket, arról ma reggel végén Morvai Szűcs Enikő beszél önöknek. Szervusz, Enikő!
1: Szia, Laci! Hát például köszöntjük Mészáros Borókát, mert hogy azt írta nekünk a családja, hogy már nagyon-nagyon izgatottan várta Boró ezt a napot. 10 éves lett egyébként. Kitűnő tanulmányi eredményei vannak, és méltán tükrözi, hogy mennyire szorgalmas és kitartó. Na hát valószínűleg Boróka nem hallja most ezt, de hát ilyen kitartó legyél a továbbiakban, és boldog születésnapot kívánunk. Nagyadiai Csaba is ünnepel, 52 éves lett, születésnapot kíván neki Csáti Anita is. Azt hiszi, hogy most neveztem be, de mivel várja, csak azért is benevezem. Ja, hogy nem neveztem be. Aha!
0: Nem is feltételezte.
1: És akkor most úgy gondolja, hogy hát, ha megnyeri, minden esély megvan rá. Pataki Nészoták, Ildikó is ünnepel, egy nagyon kedves Dajka néni, akit a gyerekek is nagyon szeretnek. Rácni Kozma Mónikát, Gyöngyi tesója köszönti, egyúttal boldog születésnapot kívánok a leányának is, Edinának is, akkor egy dupla ünnep van a Rác családban. Bodnár Dalton is ünnepel, anya, apa, Kolen és a kis tesója, 11 évesen, Dalton egyébként sikeres horgászvizsgát tett, az igen. Nagyon szeret pecázni, és születésnapja alkalmából is egy szép pecás emlékekkel szeretnék megtölteni a mai napot, de erről ő még nem tud, na hát akkor maradjon is meglepetés. Kis Gergelyt a családja köszönti, aztán Sipos Tibort pedig az édesapukája, és szintén a családja. Bodnár Enikőt sem felejtette el, Erdősütő Márta, azt mondják, hogy amit egy végtelennek tűnő házfelújítás nem tör meg, az örökké tart. Hát szerintem ez valóban így van. Aztán Felföldi Tímeát köszönti öcse Szabika apa is, anya 9 éves lett, Rácz Zsófit sem felejtett el a család, Pap Mihály, Kerekes Mátyás, Kerekes Péter, Retekné Monitka, Ramona is ünnepel, és Kára is a mai születésnaposok között van. Viszont ezt a finom oraó tortát csak egy valaki viheti el, ugye?
0: Hát igen, azt tuti, de a csokis exet meg egy másik valaki.
1: Na, azt hittem, hogy...
0: Új torta van!
1: Új hét van, tényleg.
0: Új hét, új torta, úgyhogy változik a menü. A csokis keks lesz ma a Monami kávézó és cukrászda ajándéka, és hát tényleg egy valaki örület ennek, vagyis nem egy valaki, már is ketten. De kik lesznek ők a Best FM-en?
2: Haló, tessék!
0: Haló, gombos anyuka?
2: Igen.
0: Hát gondoltam, hogy nem Réka és Pisti.
2: Mi vagy a rádió?
0: Mert ők most egyéb elfoglaltságok miatt nincsenek telefon közelben.
2: Igen, úgy van.
0: Kati,
2: igen.
0: A fiatalok beiratkoztak már hozzád egy workshopra, ami a pörkölt készítés fortéjait illeti?
2: Igen, tanítgatom őket.
0: És mit remélsz, hogy fog sikerülni a pénteki bemutatkozásuk?
2: Hát szerintem jól. Felügyelem őket.
0: Alapanyag?
2: Az még nincs.
0: De miből lesz?
2: Sertésből.
0: Sertéspörkölt, és ami a különlegességét adja, egyrészt, hogy a gombos ikrek készítik.
2: Úgy van.
0: Másrészt hogyan?
2: Hát hogyan?
0: Miben?
2: Ja, bográcsban.
0: Bográcsban, úgyhogy kerti parti lesz az ikrek születésnapi partiján.
2: Úgy van.
0: Jó, akkor a menü az már egyértelmű, hogy sertéspörkölt. Gondolom némi folyadék is fog majd fogyni ezen a 16. születésnapi partin.
2: Hát még nem olyan sok, de lehet, hogy igen.
0: Üdítőből sok mehet meg ásványvízből.
2: Igen, az biztos.
0: Tortából egyet adnánk, kedves Kati.
2: Köszönöm szépen.
0: Jó lesz?
2: Adjuk.
0: Igen? Akkor ezzel már nem kell törnötök a fejeteket, hogy milyen tortát vágjanak fel. Én mondom, hogy mit fognak. Csokis keksz torta, ez a Monami kávézó és cukrászda ajándéka.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Boldog ünneplést a fiataloknak, és kérlek, add át szívből jövő jó kívánságainkat.
2: Rendben, átadom. Köszönöm szépen.
0: Én Fazekas Laci vagyok, ez pedig a...
2: Best FM. Happy birthday!
0: Hát persze, hogy a Best FM, és a Best FM ad még egy pizzát a reggel informátorának. Ó, volt egy csúnya balesetünk ma reggel, és Balázs is tájékoztatott bennünket erről. Makó Balázs, köszönjük, te lettél a Melans pizzájának boldog tulajdonosa.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 2 perccel múlt el 10 óra. Jön Falco!

0: I just talk to you. És ugyan megadjuk a város ritmusát, de néha azért lassítunk is Debrecen igazi nagy zenei kedvenceivel. Csodás napot mindenkinek a 104,6 MHz-el.
1: Kötelesek összegyűjteni a lehullott falevelet az ingatlanok elől a debreceni tulajdonosok. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugta adatszolgáltatás itthon. Nyugodt őszies időre számíthatunk. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
2: Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel a lehullott falevelek miatt is figyelni kell a ház előtti járda tisztaságára. Debrecenben az ingatlan tulajdonosok feladata, hogy összegyűjtsék a szemetet és a faleveleket, valamint hogy tisztán tartsák a csapadékvízzel vezető árkokat is. Nemes Imre debreceni ügyvéd korábbi tájékoztatása szerint a kötelezettség elmulasztása felszólítást súlyosabb esetben akár bírságot is maga után vonhat. Ha valaki a csúszós járdán elesik és megsérül, a tulajdonos kártérítési felelőssége is felmerülhet. A szabályok településenként eltérhetnek, ezért érdemes a helyi önkormányzati rendeletet is ellenőrizni, írja a cikkében a haon.hu. Több mint 3 millió forintot és droggyanús anyagokat foglaltak le egy hajdúböszörményi rajtaütés során a rendőrök. Múlt hónap végén csaptak le egy 27 éves férfira, aki a gyanú szerint kábítószerkereskedelemmel foglalkozott. A házkutatás során kristályos port, a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket és ékszereket is találtak. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Az akció helyszínén egy körözött szemét és egy harmadik férfit is igazoltattak. A nyomozás során több kábítószerfogyasztót is azonosítottak, nekik kábítószerbirtoklás miatt kell felelniük, közölte a hajdúbihari rendőrség. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugta adatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
3: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: 15-16 fok lehet a csúcsérték Debrecenben és a környéken a következő napokban is, éjszakára pedig lehűlhet a levegő akár 4-6 fokig is. Nem várható fronthatás, közepesen felhős időre számíthatunk. A parlagfűszezon is lassan a végéhez érkezik.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Monami kávézó és cukrászda, ahol a hagyományos desszertek, sütemények és torták mellett egyedi elképzeléseitek megvalósítását is ránk bízhatjátok. Debrecenben, a Martonfalvi és Mixát Kálmán utca sarkán. monamicukrászda.hu.
2: Glamour napok a Fórum Debrecenben. Csap le kedvezményes áron számos divatmárka termékeire csütörtöktől egészen vasárnapig. Találkozzunk a Fórum Debrecenben.
3: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metalsheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metalsheet. A lemez bezárt érték.
4: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű Cardo matracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Cardo, az alvás szakértője.
5: A reklám után újra.
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hey, this is Anastasia.
8: Hello, I'm Calvin Harris.
9: This is Carly Rae Jepsen.
10: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
11: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
12: Bárhol is vagy. Ott van veled.
13: A Best FM.
12: A Best FM.

0: Danzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico. Welcome to the paradise.
1: Mit jósolnak már a csillagok?
2: Horoszkóp a Best FM-en.
3: A kedvező csillagállások támogatója a Park Hill, az amerikai stílusú esküvői rendezvény helyszín. parkhill.hu.
4: Kós, a magánélet, ezen belül is a szoros emberi kapcsolatok kerülnek előtérbe. Ön is kedvesebb és türelmesebb a megszokottnál. Bika, fizikai erőlét szempontjából remek formában van, és lelkileg is derűs, kiegyensúlyozott. Jókedvvel használ ki minden adódó lehetőséget az ismerkedésben és a szerelemben. Ikrek, napi munkája során sikereket ér el, kisebb-nagyobb előrelépés okoz örömöt, egyik barátja kisebb csalódást okoz, de ne tulajdonítson ennek jelentőséget. Rák, használja ki a lehetőségét annak, hogy új dolgokat tanuljon valakitől, a megszerzett ismeretekkel a megszokottnál könnyebben és hatékonyabban tud dolgozni. Oroszlán, fontolja meg, hogy nem kellene a saját lábára állnia, ha a szülők befolyásolják a párkapcsolatát, többször is lesz alkalma elköltözni. Szűz, érzelmei szerint másképp döntene, mint amit az észszerűség megkövetel, nehéz kezelni az ebből eredő ellenmondásokat. Mérleg, makacs, szinte semmiben nem enged, nem csoda, ha tárgyalásai kudarcba fulladnak, párja különbségeit azonban el kell fogadnia, hogy a házasságuk továbbra is működőképes maradjon. Skorpió, munkájával vannak gondjai, mert úgy tűnik, mintha nem lehetne befejezni, ön pedig szereti véghez vinni, amit elvállal. Nyilas, munkában, vállalkozásban nehéz idők járnak, bizonyára meg tudja ítélni, mikor egy kapcsolat vagy üzlet elveszett. Bak, kicsit feszülten kezdődik a hét közepének reggele, csupán annyit tehet, hogy tartózkodik a stressztől. Vízöntő, igyekezzen anyagi helyzetét stabilizálni, bár ez nem könnyű, de most van rá lehetőség. Ne húzza az időt, hozzon meggondolt, de gyors döntéseket. Alak, több időt tölthet szeretteivel, kisebb-nagyobb elintézni való akad bőven, de ez nem megterhelő, kedvező anyagi fordulat is várható.

Debrecen zenei kedvencei szólnak itt a 104.6-on a szerda délelőttben. Csodás napot mindenkinek, remélem, hogy együtt rádiózunk ma is, és tudják, hogyha éppen úton vannak, akkor segítsenek engem egy útinfóval, hogy én tudjam majd segíteni az úton lévőket. 500-540 vagy akár 39-33-104-6, a mikrofonnál Morvai Szűcsenikő.

Sziasztok, itt a 104.6 a szerda délelőttben szólnak a zenei kedvencek, és gondolom azért láttuk, figyeltük az eseményeket, amik a következő időszakban lesznek Debrecenben és a környékén. Például a Hortobágyi Szent Dömötör napi behajtási ünnep és kézműves vásár, valamint Daru Fesztivál majd jövő héten kerül megrendezésre október 24-én. Viszont még a mai napon van lehetőségünk nevezni a Daru Konyha receptversenyre, mert hogy bárki beküldheti a receptjeit, hogyha megfelelnek bizonyos feltételeknek. Három kategóriában lehet nevezni: előétel vagy leves, főétel, illetve desszert. A receptben kötelező felhasználni a napraforgót vagy a halat, és még legalább egy alapanyagot, ami a Daru étrendjében is szerepel. Egy kis segítségként mondom, hogy mi ez. Például a köles, a kukorica, az árpa, a búza, a zab, a borsó, földi mogyoró, olivabogyó, bab, burgonya, rizs, vagy akár a hajdina. Sőt, még vegetáriánus és vegán recepteket is várnak. Mindez tehát még a mai napon el lehet küldeni, be lehet nevezni. Három darab fotó beküldése és hozzájáruló nyilatkozat elfogadása egyébként az űrlap része. A Hortobágyi Nemzeti Park kukac@gmail.com oldalra kell elküldeni a nevezést, még a mai napon tehát meg lehet tenni. Fontos, hogyha valaki több receptvel nevez, akkor minden nevezést külön nevezési lapon kell beküldeni. Ez nagyon-nagyon fontos. Az eredményhirdetés majd jövő héten a Szent Dömötör napi behajtási ünnepen lesz, de hogyha valaki még úgy gondolja, hogy szeretné leadni, akkor megteheti, ahogy említettem, még a mai napon, mert hogy ma van a határidő.

Egy perc múlva 11 óra, úgyhogy érkeznek a hírek Ármán Évitől. Előtte viszont mondom, hogy a 33-as főúton a 101-es és 103-as kilométer között, valamint a 107-es és 108-as kilométer között továbbra is útépítési munkák miatt útszűkületre és sávlezárásra kell számítani, úgyhogy azon az útszakaszon csak óvatosan és figyelmesen közlekedjünk. Én pedig mutatom, hogy mivel indítunk a következő órában. A csaj nem jár egyedül. Emlékeznek erre a filmre? Na, ennek a Betét dala, illetve a Dawson és a Haverok című sorozat Betét dalaként vált világhírűvé, a Kiss Me.

0: újra használhatják az autósok az Attila téri szerviz utat Debrecenben. A legolcsóbb városrészekben is drágulnak az ingatlanok a Cívisvárosban. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet nem javult. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Újra használhatják az autósok az Attila téri szerviz utat Debrecenben. A Hajnal utca és a Baross Gábor utca közötti 120 méteres szakasz felújítása szeptember elején kezdődött, a munkálatok mostanra fejeződtek be. A beruházás 33 millió forintba került, a költségeket az önkormányzat saját forrásból fedezte. A szervizúton egy forgalomcsillapító szigetet is kialakítottak, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést, közölte az önkormányzat. A város olcsóbb részein is emelkednek az ingatlanárak Debrecenben, a legkedvezőbb áru városrészek pedig már a környező települések áraival vetekednek. Derül ki egy ingatlanpiaci elemzésből, amelyről a HAON számolt be. Kincseshegyen és Nagycserén még 400 ezer forint körül alakul az átlagos négyzetméter ár, míg a Szikigyakoron már 700 ezer forint. Egy átlagos 100 négyzetméteres ház ára, így ezekben a városrészekben is, elérheti a 40 millió forintot. Az összeget azonban az ingatlan állapota, a telek mérete és az elhelyezkedés is befolyásolja. Két eltévedt gyereknek segítettek a rendőrök a Bánki erdőben. A 14 és 11 éves fiúk a hazafelé vezető utat akarták lerövidíteni, de hamar elvesztették az irányt a fák között, ezért felhívták a rendőrséget. A rendőrök folyamatosan kapcsolatban maradtak velük, egyik járőrpár pedig szirénával segített nekik megtalálni a helyes irányt. Perceken belül egymásra találtak, a két fiút pedig sértetlenül hazavitték, számolt be az esetről a Hajdu Press. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
2: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
0: Nyugodt őszies időre számíthatunk a folytatásban, legtöbb 16 fok lehet a következő napokban is Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig jelentősen lehűlhet a levegő, már csak 4 fokot mérhetünk ma éjszaka például. Nem várható fronthatás, holnap némi csapadék érkezhet.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled.
1: A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: játszom a folytatásban is, Bonnie Tyler dalaközben pedig kaptam egy útinfót, hogy dolgoznak a rendőrök a Budai Nagy Antalon, vagy legalábbis, minthogyha úgy látta volna Zoli, hogyha valaki esetleg meg tudja erősíteni az információt, akkor azt megköszönöm.
1: A Trophypax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Én pedig éppen ahogy beérkeztem itt a stúdióba, beszélgetünk az egyik kolléganőmmel arról, hogy mennyire gyorsan eltelt ez a 2026-os év, és hogy már mindenhol látjuk ugye a karácsonyi díszeket, és akkor így merészkedtem az oldalra ránézni, ahol ugye számolják vissza, hogy pontosan hány nap van karácsonyig, és jelenleg a mai naptól számítva 71 nap és 13 óra van karácsonyig egészen döbbenetes és elképesztő, hogy mennyire kevés. Na de hogyha már a karácsonyról beszélünk, akkor idén is keresik a város karácsonyfáját, hogyha van valakinek egy olyan fa, ami ott áll a kertjében, és úgy gondolja, hogy szeretné felajánlani, hogy ez legyen a város karácsonyfája, akkor még most meg lehet tenni. A hagyomány szerint minden évben egy felajánlott fa díszíti Debrecen főterét az ünnepi időszakban. Legalább 15 méter magasnak kell lennie, arányos koronájú fenyőt keresnek, ami biztonságosan megközelíthető a kivágáshoz és az elszállításhoz szükséges járművekkel. Ezt minden esetben ugye az önkormányzat fogja intézni, a jelentkező fákat pedig szakemberek fogják majd személyesen megvizsgálni. Szóval, hogyha valaki úgy érzi, hogy az ő kertjében ott állhat Debrecen idei karácsonyfája, akkor október 31-ig jelentkezhet a kabinet@ph.debrecen.hu e-mail címen. A jelentkezéshez meg kell adni a fának a pontos címét, a felajánló nevét és elérhetőségét, és hozzávetőleges magasságát, meg hát néhány fénykép sem árt azért róla. Emellett, hogyha van valamilyen rövid személyes történet, amit el tudnak mondani a fáról, akkor ezt is várják. Szóval lehet, hogy valaki éppen most Best FM hallgatása közben tündököl ki az ablakon, és ott van előtte ez a fa, ami hamarosan Debrecen főterét fogja díszíteni.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Építkezik, felújít, trapézlemez azonnali gyártással egyedi méretben. A megoldás a Metalsheet. Most a diómintás T8-as trapézlemez akár azonnali gyártással is rendelhető. Pontosan akkora méretben, amekkorára szüksége van. Gyors gyártás, megbízható minőség, országos kiszállítás. Metalsheet. A lemezbezárt érték.
2: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogasson hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
3: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
4: A reklám után újra!
5: Debrecen zenei kedvencei!
4: Megállás nélkül!
6: Hi, this is Craig David!
7: Hey, this is Kylie!
8: Király Viktor vagyok!
9: Hi, this is Madonna!
10: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon!
4: Ez a Best FM!

szólnak a zenei kedvencek itt a Best FM-en a 104.6-on, és egy hallgatónk jelezte, hogy aktív a trafi box a budai Nagyantalon, szóval ott sebesség ellenőrzésre kell számítani. Köszönöm az útinfókat. Én pedig szeretnék jelezni azoknak, akik esetleg egy hosszabb útra indulnak, de nem kocsival, hanem repülővel. Ugye szerintem, hogyha valaki elutazik, akkor nem csak a töltőket teszi oda, hanem a powerbankeket, a külső akkumulátorokat, külső elektronikai eszközöket is. És hát ez sok esetben, hogyha nem jó helyre tesszük, akkor veszélyes helyzetet is okozhat. A Wizzair most arra kérte az utazókat az utóbbi időszak tapasztalatai alapján, hogy indulás előtt mindenféleképpen ellenőrizzék, hogy hogyan csomagolják be ezeket az elektronikai eszközöket. Ezek ugyanis nagyon sokszor bekerülnek a feladott csomagba, és ez oda nem való. A lítium akkumulátorok túlmelegedhetnek, szélsőséges esetben pedig akár tüzet is okozhatnak. Ezért hívták fel a figyelmet, hogy a powerbank és a tartalék akkumulátor nem kerülhet be a feladott bőrönbe. Kizárólag a kézi podgyászban lehet ezeket felvinni. Az elektromos cigarettákra is szintén ez a korlátozás vonatkozik. Egyébként ezeket a futószalagra is ki kell tenni, ugyanúgy, mint mondjuk a telefont, vagy az ékszereket, vagy bármi egyebet. Úgyhogy nagyon fontos, hogyha összepakoltunk, vagy éppen tényleg sietünk, akkor se felejtsük a feladott bőrönbe, mert ez mindig csak plusz papírmunkával jár, kiveszik a sorból, stb. Vagy hogyha véletlenül benne marad, mert mondjuk az ellenőrző rendszer sem veszi észre, akkor nehogy baj legyen ebből. Úgyhogy a külső akkumulátorok, az elektromos cigaretták, az elektronikai eszközök ne kerüljenek be a feladott bőrönbe, csakis kézipodgyászként vigyük fel őket, és tényleg inkább kétszer nézzük át, hogy minden megvan-e, és nem felejtettünk-e semmit a feladott bőrönbe. Hello.

FM itt a 104.6-on, a szerda délelőttben szólnak a zenei kedvencek, no, de nem sokáig, mert mindjárt indul a déli kívánságműsor, már oda is jöhetnek folyamatosan nekem az üzenetek a 3933-1046-ra. Most viszont más üzenetet várok az SMS és Viber számunkra, ugye elindult hétfőn a Scheffler játékunk, minden nap kisorsolunk egy 10.000 forint értékű ajándékcsomagot, a fődíj pedig egy elektromos roller 200.000 forint értékben, ez egy kicsit még várat azért magára, de már aki elküldi a helyes választ, az biztosan szerepelni fog ebben a sorsolásban. Na nézzük, hogy mi a mai kijelentésem, amire ugye igazzal vagy hamissal kell válaszolni. Az SMS és Viber számunk a 3933-1046, és akkor a kijelentésem a következő, ugye már Laci említette, de hát ismétlés a tudás anyja. A debreceni virágkarnevál esti biciklis felvonulásának névadó szponzora a Scheffler. Ez igaz vagy hamis? Írják meg nekem 3933-1046.

0: üzletben, irodában, építkezésen, gyárban,
1: bárhol is vagy, ott van veled a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Sétával hívták fel a merrák elleni küzdelemre a figyelmet Debrecenben. Megújították az újraélesztés európai szakmai irányelveit. Nyugodt, őszies időre számíthatunk. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 33 millió forint értékű cigarettával menekült a NAV elől egy hajdúbihari férfi. A tiszagyaluházi vádlott tavaly májusban adózatlan dohányterméket szállított. Amikor a pénzügyőrök meg akarták állítani, ő azonban nem állt meg, hanem menekülni kezdett. Az M3-asról az M30-as autópályára hajtott, ahol végül felborult az autójával. A járműben 13.200 doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak, amelynek értéke meghaladja a 33 millió forintot. A férfi elismerte, hogy adózatlan cigarettát birtokolt, annak eredetét azonban nem tudta igazolni. A hajdúböszörményi járási ügyészség pénzmosással vádolja, letöltendő börtönbüntetést, közügyektől eltiltást indítványozott ellene, tudta meg a Dehír. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke. Hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
3: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
2: Rózsaszín sétával hívták fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre Debrecenben. A Magyar Rákellenes Liga helyi szervezete a szűrővizsgálatok fontosságáról és a korai felismerés szerepéről tartott rendezvényt. Magyarországon évente mintegy 8000 új emlőrákos esetet diagnosztizálnak. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a korán felismert betegség jó eséllyel gyógyítható, a felépülést pedig a család és a környezet támogatása is segíti. A szakmai előadásokat közös séta zárta, amellyel a résztvevők az összefogás fontosságára is felhívták a figyelmet. Számolt be az eseményről a Dehír. Nyugodt őszies időre számíthatunk a folytatásban, legtöbb 16 fok lehet a következő napokban is Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig jelentősen lehűlhet a levegő, már csak 4 fokot mérhetünk ma éjszaka például. Nem várható fronthatás, holnap némi csapadékért.
0: Célállomás
1: Debrecen.
0: Pozíció
1: 104,6

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 ezerért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrás Áruház, Ebes, Forrás utca 2.
2: Glamour napok az XXX Lutzban.
3: Irány az XXX Lutz!
2: Ne hagyja ki a 20% kedvezményt, melyet több ezer termékre adunk most csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletekért tájékozódjon az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
4: A gyógyszer házhoz megy a Saspatikával, Debrecen területén ingyenes házhoz szállítással. Hívja a 314-807-es telefonszámot.
5: Őszi akciós hétvége az Oázisban. Látogass el kertészeteinkbe, mert ezen a hétvégén 30% faiskolai kedvezménnyel várunk.
4: Oázis Kertészet, Balmazújvárosi út, oázis.hu.
6: A reklám után újra
7: Debrecen zenei kedvencei.
6: Megállás nélkül.
8: Hi, we're the Pussycat Dolls.
9: Hi, this is Lionel Richie.
10: Hey, what's up, this is Bebe Rexha.
11: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
6: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
6: A Best FM. Baby.

Harris és Rihanna dala közben kaptam egy üzenetet méghozzá Pétertől, hogy szia Enikő, szeretnék kérni egy dalt a feleségemnek, Petrának. Nagyon szereti Destől a kukás autót, és hogyha ezt lejátszanátok, akkor nagyon örülne neki. Egyébként egy szépségszalonban dolgoznak, Békés Csabán hárman egy helyiségben, úgyhogy valószínűleg mindenkinek jól fog jönni egy kis plusz energia. Jó munkát akkor, csajok! Peti, te meg jó fej vagy, kösz!

0: Láttam, miközben mindenki csak aladott. Túl sokszor áztam meg én, és túl sokszor fáztam minden napon kutatom.
1: Mindenből a legjobbat.
2: Mert ez a Best FM.

A Gévi táp után is itt vagyunk, szólnak Debrecen zenei kedvencei a 104.6-on, www.bestfmdebrecen.hu, ugye itt pedig online lehet minket hallgatni a nap 24 órájában. Volmár és Szikora Robi közösét kérte Józsi, úgyhogy mindjárt ezt fogom játszani, aztán John Lennon sem maradhat ki, egy születésnaposnak, Marikának, itt a Best FM rádióban.

0: Kívánság műsor, Best FM.
1: Halló, szia, Zoli vagyok, egy zenét szeretnék kérni.
0: Szia Zoli, hallgatlak.
1: Ausztriából tartunk éppen hazafelé, és titeket hallgatunk már közben, és a Róttól szeretném kérni a világcsavargot is. Küldeném mindenkinek, aki úton van, mindenki vigyázzon magára.
0: Oké, megoldható. És mennyi idő egyébként, míg hazaértek még, meg hova az a haza? Debrecen?
1: Hajdúböszörmény.
0: Hajdúböszörmény, jó.
1: Tíz óra van,
0: na, de felváltva vezettek?
1: Hát, is,
0: jó. Oké, na hát akkor kitartás nektek, akkor úton hazafelé is, csak a Best FM köszi, hogy minket hallgattok, és érkezik a dal.
1: Köszi, halló,
0: szia.

0: zene lendületben tart. A Best FM-en.
1: Kötelesek összegyűjteni a lehullott falevelet az ingatlanok elől a debreceni tulajdonosok. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugta adatszolgáltatás itthon. Nyugodt őszies időre számíthatunk. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
0: Hírek a Best FM-en.
1: Ősszel a lehullott falevelek miatt is figyelni kell a ház előtti járda tisztaságára. Debrecenben az ingatlan tulajdonosok feladata, hogy összegyűjtsék a szemetet és a faleveleket, valamint hogy tisztán tartsák a csapadékvíz elvezető árkokat is. Nemes Imre debreceni ügyvéd korábbi tájékoztatása szerint a kötelezettség elmulasztása felszólítást súlyosabb esetben akár bírságot is maga után vonhat. Ha valaki a csúszós járdán elesik és megsérül, a tulajdonos kártérítési felelőssége is felmerülhet. A szabályok településenként eltérhetnek, ezért érdemes a helyi önkormányzati rendeletet is ellenőrizni, írja a cikkében a haon.hu. Több mint 3 millió forintot és droggyanús anyagokat foglaltak le egy hajdúböszörményi rajtaütés során a rendőrök. Múlt hónap végén csaptak le egy 27 éves férfira, aki a gyanú szerint kábítószerkereskedelemmel foglalkozott. A házkutatás során kristályos port, a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket és ékszereket is találtak. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Az akció helyszínén egy körözött szemét és egy harmadik férfit is igazoltattak. A nyomozás során több kábítószerfogyasztót is azonosítottak, nekik kábítószerbirtoklás miatt kell felelniük, közölte a hajdúbihari rendőrség. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugta adatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
1: 15-16 fok lehet a csúcsérték Debrecenben és a környéken a következő napokban is, éjszakára pedig lehűlhet a levegő akár 4-6 fokig is. Nem várható fronthatás, közepesen felhős időre számíthatunk. A parlagfű szezon is lassan a végéhez érkezik.
0: A hírek után folytatódik a déli kívánság műsor.
3: Ön kérte már kedvencét?
0: Hívja az 500-541-et.

Phil Collins dala közben kaptam egy üzenetet itt a Déli Kívánság műsorban, mert hogy még mindig ez zakatol. 39-33-104-6. Kacsi írt nekem, hogy szia, a Carson Comától kérném a Gabi című dalt. Küldöm mindenkinek, akinek bejön ez a szám. Köszönöm, Karcsi. Hát szerintem sok mindenkinek bejön. Én amikor először hallottam, akkor itt csak füleltem, és így néztem a férjemre, hogy ez komoly, ő mutatta nekem, hogy hallottam, már akkor jött ki egyébként egy pár órája. És akárhányszor újra meg újra meghallgattuk, így mindig a nevetés tört ki belőlem, és csak így gondolkodtam, hogy azt a mindenit. Mert hogy tényleg valószínűleg bármennyire is gonoszan hangzik, mindenkinek van egy Gabi az életében, és teljesen mindegy, most fiúra vagy lányra gondolok, konkrétan csak a dal szövegre tudom ráhúzni ezt az egész dolgot. Az viszont egészen biztos, hogy a Carson Comának az utóbbi évben az egyik legnagyobb slágere. Remélem.

0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ahol mozgás van, ott a Schefflert is megtalálod. Tudtad, hogy mi adunk lendületet a Debreceni Egyetem Formula Student csapatának? Vagy hogy velünk kapcsol magasabb fokozatban Lovas Zoli salakmotor versenyző? Sőt, a robotika világát is közelebb hozzuk a debreceni fiatalokhoz. A mozgás debreceni fanatikusai számíthatnak a Schefflerre. Schefler Debrecen. We are Schefler.
3: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban! Ebes! Forrás utca 2!
4: Színes kultúrák, hagyományok, ízek és zene a Nemzetiségi és Roma Kulturális Napon. Most szombaton 13 órától a fórum előtti téren vár a szlovák és román tánc, roma és görög táncház, gasztronómiai bemutató és színes programok. 17 óra 30 perctől pedig Kajiag és Döndi Duó koncert. Nemzetiségi és Roma Kulturális Nap. Most szombaton ünnepeljük együtt a kultúrák sokszínűségét.
5: A programot a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT Városi Civil Alap keretében, civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása keretében támogatta.
6: A Papoptikában november 15-ig minden Rodenstock multifokális és miópia kontroll szemüveglencse 30% kedvezménnyel kapható. Papoptika Szalon, Batthyány utca 10.
7: A reklám után újra
8: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
9: Hey, I'm Dua Lipa.
10: Hey, this is Justin Timberlake.
11: Sziasztok, Radis Gigi vagyok.
12: Hello, I'm Phil Collins.
7: Bárhol is vagy, ott van veled
13: a Best FM.
7: A Best FM.

A szívem el is súly, egy szürke taxi vár, az üvegajtón túl, a főbejárat előtt, egy másik utazó, nézi már a táblát, szoba van kiadó, kifizettem a számlát.

egyik kedvencek itt a déli kívánság műsorban. Mindjárt érkezik Dániel Figergő dala Éva választására. Előtte viszont mondok egy útinfót, amire mától kell figyelni. Ugye már többször említettük, hogy épületbontási munkák kezdődnek a Blaháni utca 16 szám előtti járda szakaszon, ezért mától előreláthatólag december 18-áig

0: évszám előtt a közműépítési munkák elkezdése és a munkavégzés ideje alatt a gyalogos forgalom zavartalan, viszont dolgoznak. Jelenleg október 22-ig ott is érdemes figyelni. Érkezik Évának Dániel Figergő, és az Elmegyek a folytatásban.
1: Hosszú volt az este, és te nem jöttél.

0: A Pussycat dalszala után is szólnak a zenei kedvencek itt a Best FM rádióban. Most már nem olyan sokáig, mert hogy a déli kívánság műsor végéhez érkeztünk. Viszont van még két dal, amit ebbe a 6 percbe be tudok sűhíteni, úgyhogy már is ezzel játszunk. Luis Fonsi és Demi Lovato közösét már Dórának fogom pörgetni, aztán pedig az egy órás zenei maraton után Balogh Vilivel tölthetik a délután. Szóval én most búcsúzom, de holnap találkozunk 10 óra után az éteren keresztül, újra együtt rádiózunk. Szuper napot, vigyázzanak magukra, Morvai Szűcsenikőt hallották.
1: Hey Fonsi!

0: Vidám zenék a munka lendületéhez.
1: A munka lendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
2: Újra használhatják az autósok az Attila téri szerviz utat Debrecenben. A legolcsóbb városrészekben is drágulnak az ingatlanok a Cívisvárosban. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet nem javult. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újra használhatják az autósok az Attila téri szerviz utat Debrecenben. A Hajnal utca és a Baross Gábor utca közötti 120 méteres szakasz felújítása szeptember elején kezdődött, a munkálatok mostanra fejeződtek be. A beruházás 33 millió forintba került. A költségeket az önkormányzat saját forrásból fedezte. A szerviz úton egy forgalomcsillapító szigetet is kialakítottak, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést, közölte az önkormányzat. A város olcsóbb részein is emelkednek az ingatlanárak Debrecenben, a legkedvezőbb áru városrészek pedig már a környező települések áraival vetekednek. Derül ki egy ingatlanpiaci elemzésből, amelyről a HAON számolt be. Kincseshegyen és Nagycserén még 400 ezer forint körül alakul az átlagos négyzetméter ár, míg a Szikigyakoron már 700 ezer forint. Egy átlagos 100 négyzetméteres ház ára, így ezekben a városrészekben is, elérheti a 40 millió forintot. Az összeget azonban az ingatlan állapota, a telek mérete és az elhelyezkedés is befolyásolja. Két eltévedt gyereknek segítettek a rendőrök a Bánki erdőben. A 14 és 11 éves fiúk a hazafelé vezető utat akarták lerövidíteni, de hamar elvesztették az irányt a fák között, ezért felhívták a rendőrséget. A rendőrök folyamatosan kapcsolatban maradtak velük, egyik járőrpár pedig szirénával segített nekik megtalálni a helyes irányt. Perceken belül egymásra találtak, a két fiút pedig sértetlenül hazavitték, számolt be az esetről a Hajdu Press. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is azt számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
2: Nyugodt őszies időre számíthatunk a folytatásban, legtöbb 16 fok lehet a következő napokban is Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig jelentősen lehűlhet a levegő, már csak 4 fokot mérhetünk ma éjszaka például. Nem várható fronthatás, holnap némi csapadék érkezhet.

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepért Súti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
3: Glamour napok a Fórum Debrecenben. Csap le kedvezményes áron számos divatmárka termékeire csütörtöktől egészen vasárnapig. Találkozzunk a Fórum Debrecenben.
4: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás Áruházban. Ebes, Forrás utca 2.
5: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kárdómatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kárdó, az alvás szakértője.

0: kellett ez már.
1: A Best FM-et hallgatják a 104.6-on, 3 óra van, hello mindenkinek. Hát sajnos nem a legjobb hírekkel kell kezdenünk a délután, két baleset. Az egyik a Vágóhíd és a Galamb utca kereszteződésében történt nemrég, a másik pedig a 47-esen Derecske előtt az Almavirágnál, ott jelen pillanatban a mi híreink szerint félpályás lezárás van. Sajnos nem a legjobb hírek az utakról, reméljük, hogy túl nagy baj sehol nincsen, minden esetre figyelünk és igyekszünk mindenről tájékoztatni önöket. Na most jöjjenek az egyéb hírek, aztán pedig Lady Gaga és a Poker Face itt a Bestem.
2: Sétával hívták fel a merrák elleni küzdelemre a figyelmet Debrecenben. Megújították az újraélesztés európai szakmai irányelveit. Nyugodt, őszies időre számíthatunk. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
3: Hírek a Best FM-en.
2: Több mint 33 millió forint értékű cigarettával menekült a NAV elől egy hajdúbihari férfi. A tiszagyaluházi vádlott tavaly májusban adózatlan dohányterméket szállított. Amikor a pénzügyőrök meg akarták állítani, ő azonban nem állt meg, hanem menekülni kezdett. Az M3-asról az M30-as autópályára hajtott, ahol végül felborult az autójával. A járműben 13.200 doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak, amelynek értéke meghaladja a 33 millió forintot. A férfi elismerte, hogy adózatlan cigarettát birtokolt, annak eredetét azonban nem tudta igazolni. A hajdúböszörményi járási ügyészség pénzmosással vádolja, letöltendő börtönbüntetést, közügyektől eltiltást indítványozott ellene, tudta meg a Dehír. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke. Hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
4: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
2: Rózsaszín sétával hívták fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre Debrecenben. A Magyar Rákellenes Liga helyi szervezete a szűrővizsgálatok fontosságáról és a korai felismerés szerepéről tartott rendezvényt. Magyarországon évente mintegy 8000 új emlőrákos esetet diagnosztizálnak. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a korán felismert betegség jó eséllyel gyógyítható, a felépülést pedig a család és a környezet támogatása is segíti. A szakmai előadásokat közös séta zárta, amellyel a résztvevők az összefogás fontosságára is felhívták a figyelmet. Számolt be az eseményről a Dehír. Nyugodt őszies időre számíthatunk a folytatásban, legtöbb 16 fok lehet a következő napokban is Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig jelentősen lehűlhet a levegő, már csak 4 fokot mérhetünk ma éjszaka például. Nem várható fronthatás, holnap némi csapadék érkezhet.
5: Minden, ami víz, gáz, fűtésszereléshez szükséges, az időjárás jelentést a Komplex 95 Kft. Támogatja.
1: Köszönjük szépen a híreket, ez itt a Best FM a 104.6-on. Közben a hallgatóink azt jelentik nekünk a 47-esről, hogy ott ugye Derecske előtt történt egy baleset, és most már teljes útzár mellett zajlik a helyszínelés, tehát például az autópálya felé lehet kerülni. Tehát a 47-esen Derecske előtt sajnos egy elég súlyosnak tűnő baleset, emiatt teljes útzár. Nagyon óvatosan, jó utat mindenkinek. Ott vagyunk önökkel a kocsiban is, jön Lady Gaga és a Poker Face. A hírek

0: ez itt a Best FM, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. Az utakkal kapcsolatban mondjuk el még egyszer a legfontosabbat, mert ez nagyon sok mindenkit fog érinteni. A 47-esen Derecske előtt az Almavirág környékén sajnos történt egy baleset, a mi híreink szerint két autó ütközött, jelen pillanatban teljes útzár mellett zajlik a műszaki mentés és a helyszínelés. Ez valószínűleg még el fog tartani egy darabig. Ha tudnak másfelé kerülni, akkor az most nagyon jól jöhet. Tehát ez a 47-esen Derecske előtt nem sokkal. És hát ehhez képest szinte eltörpül az a hír, hogy egyébként pedig hatház belterületén a Béke útján trafi van.
1: A Trafipax információt az intelligens üzemanyagkártya, a Maxiline flotta kártya támogatja.
0: Mindenki érjen célba épségben, ez a legfontosabb, a többit pedig megoldjuk, akár mekkora is a dugó. A közlekedési infók jöhetnek, hívjanak nyugodtan az 500-540-en, mi pedig az álomhajóval utazunk tovább. Jön mindjárt a Carpe Diem.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Őszi akciós hétvége az Oázisban. Látogass el kertészeteinkbe, mert ezen a hétvégén 30% faiskolai kedvezménnyel várunk.
3: Oázis Kertészet, Balmazújvárosi út, oazis.hu.
5: Akciós és azonnal vihető modern bútorok 2500 négyzetméteren, ingyenes 3D-s konyhatervezés beépíthető Bosch gépekkel, ágyak, kárpitos garnitúrák, Kárpitmax bútorbolt, Salétrom utca 5.
6: Beázó tető, előregedett fedés. Itt az idő a váltásra! A Metal Sheet cserepes lemezeivel tartós, időtálló és látványos tetőt készített otthonára. Modern vagy klasszikus forma? Több mint 20 féle szín közül választhat. Rövid gyártási határidő, országos kiszállítás, megbízható magyar gyártó. Metal Sheet. A lemezbe zárt érték.
7: A reklám után újra
3: Debrecen zenei kedvencei
7: megállás nélkül.
8: Hi, this is James Blunt.
9: Hey you guys, this is Jennifer Lopez.
10: Sziasztok, Heinz Gábor Biga vagyok.
11: Hey, I'm Mariah Carey.
7: Bárhol is vagy,
12: bárhol is vagy,
7: ott van veled
3: a Best FM.
7: A Best FM.

0: Népszerű filmek, kedvelt betét dalai.
1: Szenti, te... Te tényleg igazi vagy. Csíd meg magad, John. Szóval... Nem azért vagy itt, hogy megölj. Erre tök egyedül rájöttem. Akkor mi az ábra?
2: Az a dolgom, hogy megvédjelek.
1: Igazán? És ki küldött?
2: Te magad. 35 évvel ezután átprogramoztál, hogy legyek a testőröd. Itt és most.
1: Hát ez marha.
0: Egy filmzene most a Best

0: FM, Travis McCoy és a Billionaire szólt. Hát, hogyha Billionossá nem is tesszük önöket, egy ajándékcsomagot és egy elektromos rollert simán nyerhetnek tőlünk. Figyeljenek!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Egész héten zajlik nálunk a Scheffler Debrecen játéka, ugye nem bonyolult, minden nap fölteszünk egy igaz-hamis kérdést, és a helyesen válaszolók közül valaki elviszi a napi ajándékcsomagot 10.000 forint értékben, és az egész játék végén a helyesen válaszolók között sorsolunk egy 200.000 forint értékű elektromos rollert is. Megígérem, hogy a mai kérdés sem lesz nehéz. Igaz-e, hogy a debreceni virágkarnevál esti biciklis felvonulásának névadó szponzora a Scheffler? Igaz vagy hamis? Bőven elég, ha ennyit elküldenek a 3933-1046-ra, aztán hamarosan kiderül, hogy ma ki a szerencsés. Egyetlen szóért egy elektromos roller, szerintem ez nem rossz üzlet önöknek. Hajrá, jöhetnek a válaszok. Reklám.

Ez a Best FM a 104-on. Működik a Trafibox a Budai Nagy Antal utcán. Köszönjük az infót Józsinak, elsőként ő írta meg nekünk, úgyhogy neki küldjük a következő dalt. Jön az új kedvencünk, Olivia Dean, egy fiatal brit énekesnő, aki a legendás Brit Schoolban tanult. Ez hát talán a világ legismertebb művészeti iskolája. Tényleg világsztárokat neveltek mindig is. Többek között Adele, Amy Winehouse, Jessie J, Leona Lewis és Ray is ott tanult. Olivia Dean is nagyon megbecsülte a dolgot, hogy felvették oda. Minden áldott nap másfél órát utazott oda és másfél órát vissza, hogy ott tanulhasson. Meg lett az eredménye azóta már Grammy-díjas énekesnő. Olivia Dean és a So Easy, most a Best 10.

0: ez a Best FM. Debrecen kedvencei a 104-on szólnak, és a mi híreink szerint még mindig javában tart a helyszínen, és a 47-esen Derecske előtt az Almavirágnál. Ott történt egy baleset, hogy olyan 3-4 órával ezelőtt. Pár perce még azt írták a hallgatóink, hogy teljes útzár van. Ez változott-e esetleg? Aki pont ott van, jelenthetne nekünk. Köszi szépen. És hát ehhez képest egy kicsit nyugisabb közlekedési hír, hogy ma megkezdték egy épület bontását Debrecenben a Blaháni utca 16 számnál, ezért a járdát le kellett zárni. A gyalogos forgalom december közepéig az utca túloldalán lehetséges. Erre figyeljenek oda.
1: Jó utat kíván a Best FM.
2: A Best FM.
0: De a legfontosabb, hogy süt a nap, jön is az emberek és a süt a nap.

0: kötelesek összegyűjteni a lehullott falevelet az ingatlanok elől a debreceni tulajdonosok. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugta adatszolgáltatás itthon. Nyugodt őszies időre számíthatunk. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ősszel a lehullott falevelek miatt is figyelni kell a ház előtti járda tisztaságára. Debrecenben az ingatlan tulajdonosok feladata, hogy összegyűjtsék a szemetet és a faleveleket, valamint hogy tisztán tartsák a csapadékvíz elvezető árkokat is. Nemes Imre debreceni ügyvéd korábbi tájékoztatása szerint a kötelezettség elmulasztása felszólítást súlyosabb esetben akár bírságot is maga után vonhat. Ha valaki a csúszós járdán elesik és megsérül, a tulajdonos kártérítési felelőssége is felmerülhet. A szabályok településenként eltérhetnek, ezért érdemes a helyi önkormányzati rendeletet is ellenőrizni, írja a cikkében a haon.hu. Több mint 3 millió forintot és droggyanús anyagokat foglaltak le egy hajdúböszörményi rajtaütés során a rendőrök. Múlt hónap végén csaptak le egy 27 éves férfira, aki a gyanú szerint kábítószerkereskedelemmel foglalkozott. A házkutatás során kristályos port, a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket és ékszereket is találtak. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Az akció helyszínén egy körözött szemét és egy harmadik férfit is igazoltattak. A nyomozás során több kábítószerfogyasztót is azonosítottak, nekik kábítószerbirtoklás miatt kell felelniük, közölte a hajdúbihari rendőrség. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugta adatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
0: 15-16 fok lehet a csúcsérték Debrecenben és a környéken a következő napokban is, éjszakára pedig lehűlhet a levegő akár 4-6 fokig is. Nem várható fronthatás, közepesen felhős időre számíthatunk. A parlagfűszezon is lassan a végéhez érkezik.
1: Az időjárás jelentést a Platinum színes beltéri falfesték forgalmazója, a Festéker Kft. Támogatja. www.festeker.hu.
3: Köszönjük a híreket, 4 óra elmúlt, aki már indul haza, arra nagyon irigyek vagyunk, aki még dolgozik, abban pedig tartjuk a lelket a legjobb zenékkel. Jön Taylor Swift és The Fate of Ophelia.
4: A hírek

0: tartják a 104.6-on. Jó utat hazafelé. Sajnos ugye egy csúnya balesettel kezdődött a ma délután. A 47-esen Derecske előtt az Almavirágnál két autó ütközött. A mi legfrissebb híreink szerint még mindig tart a műszaki mentés, és még mindig teljes útzár van, de aki ott van a környéken, az jelenthetne nekünk pontosabban frissíthetni az infoinkat. És két trafipax, az egyiket Püspökladány belterületén a Bocskai utcán látták a hallgatóink, a másikat pedig Nádudvar határában a 3400-as úton. Legyenek óvatosak, vigyázzanak magukra. Na hát, és kinek adhatjuk a napi nyereményt? Hívjuk a nyertest!
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Természetesen a Schaeffler Debrecen játékáról van szó. Minden nap fölteszünk most egy igaz-hamis kérdést. A helyesen válaszolók közül valaki megkapja a 10.000 forint értékű napi ajándékcsomagot, és a játék végén ott van a fődíj is, a 200.000 forint értékű elektromos roller. Én már itt közben a mai helyesen válaszolók közül kisorsoltam valakit, akit megpróbálunk visszahívni. Halló, szia Petra, a Best FM rádiótól hívunk.
3: Ja.
0: Szia, még munkában?
3: Utan.
0: Mikor nyertél utoljára valamit?
3: Nagyon-nagyon régen, évekkel ezelőtt.
0: Ha egy vitát megnyertél valakivel szemben, az is számít.
3: Ja, akkor ma is.
0: Akkor ma is. Na figyelj, most minden esélyed megvan rá, ugye volt itt egy nagyon furfangos kérdésünk. Szerinted igaz-e, hogy a Debreceni Virágkarnevál esti biciklis felvonulásának a névadó szponzora a Schaeffler?
3: Szerintem igen.
0: Stimmel, gratulálok neked. Te vagy ma a nap legnagyobb mázlistája itt nálunk, mert tiéd a 10.000 forint értékű Schaeffler ajándékcsomag, és még az is lehet, hogy a játék végén tiéd lesz a 200.000 forint értékű elektromos roller. Gratulálok, Petra!
3: Köszönöm.
0: Jó voltál. Nem zavarunk tovább, jó utat neked, vigyázz magadra.
3: Köszönöm. Köszi, szép napot. Hello.
0: Petra érezhetően a vezetésre figyelt azért, nagyon helyesen. A jó hír, hogy mindenki, aki azt válaszolta a mai kérdésre, hogy igaz az állítás, benne van a sorsolásban, mindenki esélyes a fődíjra az elektromos rollerre. Holnap újabb kérdés.
4: Ön hallotta már az ősz legkényelmesebb kedvezményét? Prémium minőségű kardomatracok áfa kedvezménnyel egész héten. Egészséges és pihentető alvás kedvezményesen. Le ne maradjon róla. Részletek a weboldalunkon. Kardo, az alvás szakértője.
5: Van egy szuper ajánlatunk, mi kifizetjük az úti költséget. Bevásárolsz nálunk 40 000-ért, adunk érte egy 2000 forintos benzinutalvány. Forrásáruház, Ebes, Forrás utca 2.
6: A Maxiline-nak minden üzemanyag igényére van megoldása. Tehergépkocsik, munkagépek, mezőgazdaság. Tankoljon kedvezménnyel, rendszeresen non-stop töltőállomásainkon. Keressen bennünket a maxiline.hu-n található elérhetőségeinken.
7: Mamma Mia! Az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madás Színház előadásában november 22-én Debrecenben, a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
8: Debrecen, figyelem! Új lakást keresel? Itt az idő! Orient Akó Park akciós lakásfoglalási lehetőség az épülőtársas házakban. Modern otthon, kiváló választás, most még több lehetőséggel.
9: Válasz, foglalj, költözz a jövőbe!
8: Orient Akó Park, Debrecen.
10: Mesebeli esküvőről álmodtok 2027-ben. A tubatanya természetközeli hangulattal, vintage stílussal és fenséges kemencés ételekkel vár benneteket. Foglaljátok le a ti napotokat még ma a tubatanya.hu oldalán.
11: Nagy géphez nagy mosás kell. Belker kamionmosó, hogy a szerelményed újra tisztán hódítsa az utakat. Debrecen, Diószegi út 38 per A. Belker. Tisztaság nagyban.
12: A reklám után újra.
13: Debrecen zenei kedvencei.
12: Megállás nélkül.
14: Hey, this is Anastasia.
15: Hello, I'm Calvin Harris.
16: This is Carly Rae Jepsen.
17: Hello, ez itt az Animal Cannibal.
18: Kuka MC és Richie P. Szevasztok.
19: Bárhol is vagy.
2: Bárhol is vagy.
19: Ott van veled.
2: A Best FM.
19: A Best FM.

0: Ezt a Femet hallgatják a 104.6-on. Jó utat hazafelé. Sajnos még mindig baleseti helyszínen is van, a 47-esen derecske előtt az Almavirágnál. Közben már azt is tudjuk egy picit részletesebben, hogy mi történt. Egy személyautó és egy kis teherautó ütközött. Mindkét autó az árokba csapódott. A személyautóba valaki beszorult, őt feszítőágóval kellett a tűzoltóknak kiszabadítaniuk. Egy könnyebb és egy súlyos sérültet szállítottak onnan a kórházba. Tehát még mindig baleseti helyszínen és a 47-esen derecske előtt az Almavirágnál.
1: Jó utat kíván a Best FM. A Best FM.
0: 5 órától pedig egy kicsit önök is belepiszkálhatnak a Best FM-be. Nem sokára kezdődik a kívánság műsor, innentől kezdve pedig gyűjtöm a kéréseket.
1: A te zenét szólt már?
2: És te? Üzennél valakinek?
1: Most hívd az 500-540-et.
2: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30-933-1046-ra.
0: Várom a kívánságokat, közben pedig most Eminem mondja a magáét. Ez a Mockingbird.
3: Things may not always make sense to you right now. But hey,

rádiót hallgatják, 104.6. Önökkel vagyunk a délutáni csúcsforgalomban is, csak óvatosan, türelmesen hazafelé. Két közlekedési változás a városból. Az egyik, hogy megkezdték egy épület bontását a Blahányi utcán, emiatt a 16 szám környékén az egyik oldalon lezárták a járdát. A gyalogosoknak december közepéig a másik oldalon kell közlekedniük. Illetve a Csapó utca 27 szám előtt közműépítési munkák kezdődtek, ott is lehet némi fennakadás a közlekedésben. Óvatosan jó utat kívánunk mindenkinek. Önök pedig dalokat kívánjanak. 5 órától kívánság műsor. Hajrá, hajrá! A 3933-1046-ra már írhatnak, az 500-540-en pedig hívhatnak bennünket. Aztán hamarosan élesben is kívánság műsor. Most viszont egy kis nyugi itt a nagy délutáni rohanásban. Kelly Clarkson és a Because of You.

Ezt a Fömet hallgatják, Debrecen kedvencei a 104.6-on szólnak. A következő két órában pedig tulajdonképpen bármi megtörténhet. Kezdődj el a kívánság műsor!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
1: Reklám. Női fehérnemű fürdőruha, akár extra méretben is. tamarafehérnemű.hu, Debrecen, Csapó utca 88.
2: Glamour napok az XXX Lutzban.
3: Irány az XXX Lutz!
2: Ne hagyja ki a 20% kedvezményt, melyet több ezer termékre adunk most csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletekért tájékozódjon az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
4: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Debrecenben a Balmazújvárosi út 44-es szám alatt. Részletek nívó.hu.
5: Nem minden az, aminek látszik. 50 pontos állapotfelmérés. Autodróm, Szoboszlói út.
6: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
8: Újra használhatják az autósok az Attila téri szerviz utat Debrecenben. A legolcsóbb városrészekben is drágulnak az ingatlanok a Cívisvárosban. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet nem javult. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
8: Újra használhatják az autósok az Attila téri szerviz utat Debrecenben. A Hajnal utca és a Baross Gábor utca közötti 120 méteres szakasz felújítása szeptember elején kezdődött, a munkálatok mostanra fejeződtek be. A beruházás 33 millió forintba került. A költségeket az önkormányzat saját forrásból fedezte. A szerviz úton egy forgalomcsillapító szigetet is kialakítottak, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést, közölte az önkormányzat. A város olcsóbb részein is emelkednek az ingatlanárak Debrecenben, a legkedvezőbb áru városrészek pedig már a környező települések áraival vetekednek, derül ki egy ingatlanpiaci elemzésből, amelyről a HAON számolt be. Kincseshegyen és Nagycserén még 400 ezer forint körül alakul az átlagos négyzetméter ár, míg a Szikigyakoron már 700 ezer forint. Egy átlagos 100 négyzetméteres ház ára, így ezekben a városrészekben is, elérheti a 40 millió forintot. Az összeget azonban az ingatlan állapota, a telek mérete és az elhelyezkedés is befolyásolja. Két eltévedt gyereknek segítettek a rendőrök a Bánki erdőben. A 14 és 11 éves fiúk a hazafelé vezető utat akarták lerövidíteni, de hamar elvesztették az irányt a fák között, ezért felhívták a rendőrséget. A rendőrök folyamatosan kapcsolatban maradtak velük, egyik járőrpár pedig szirénával segített nekik megtalálni a helyes irányt. Perceken belül egymásra találtak, a két fiút pedig sértetlenül hazavitték, számolt be az esetről a Hajdu Press. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
9: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
8: Nyugodt őszies időre számíthatunk a folytatásban, legtöbb 16 fok lehet a következő napokban is Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig jelentősen lehűlhet a levegő, már csak 4 fokot mérhetünk ma éjszaka például. Nem várható fronthatás, holnap némi csapadék érkezhet.
7: És most!
10: Indul az esti kívánság műsor
7: a Best FM-en.
10: Aki a kívánságokat ma este teljesíti,
11: Balog István Vilmos. Ahogy a sebészek mondják, vágjunk bele, kezdődjön a kívánság műsor. 39-33-104-6, ide kérem az SMS és Viber üzeneteket, az 500-540-es forró dróton pedig hívhatnak bennünket. Jó pár kérés itt van már előttem, például Szilvi küldi a családjának Jugál nagy slágerét, majd az I Adore You előtte, Szikora Robi és az Ergo, a Ballaga Katona, Lacinak szól Renátától. A kívánság műsor pedig egy aktuális sláger nyitja. Tame Impala és a Dracula. Kíváncsian várom, hogy kinek szól ez a dal. Halló!
12: Szia, András vagyok.
11: Hello!
12: Ezt a számot a szomszédomba küldöm Terikének.
11: Akinek holnap névnapja van.
12: Igen, Isten éltesse őt.
11: Rendben van, boldog névnapot neki, akkor küldjük a kedvenc dalát. Indul a kívánság műsor. Ciao, ciao! Best FM este 7-ig önök válogatják az adékát.

0: FM a 104-on, kívánságműsor 5-től 7-ig, önöké a telep, a 0630 933 1046-ra. Írni lehet, az 500-540-en pedig hívhatnak.
1: Best FM kívánságműsor.
0: Például most is valaki a vonalban. Szia, hallgatlak.
2: Hello, Csaba vagyok. Hát én számot nem kérnék, én csak üzenni szeretnék, lehet?
0: Hogyne, parancsolj.
2: Szóval üzenném a világ leggyönyörűbb hölgyének, hogy nagyon szeretem, és amit tegnap megbeszéltünk, ahhoz tartom magam.
0: Erről nem árulsz el többet nekünk?
2: Inkább nem, ha nem baj. Remélem, hogy ő tudja majd, hogy én mire gondolok ezzel.
0: Igazad van végül, és nekünk meg semmi közünk hozzá. Jó, van, remélem célba ér az üzenet.
2: Köszönöm, szia.
0: Köszönöm, hello, hello. Na hát akkor ehhez azért csapjunk hozzá néhány jó kis dalt is. Például jön majd az Oasis-től és a Good Time Marian kérésére. Előtte Ákostól a Hello, ezt Gabi szeretné meghallgatni, Edith kívánságára pedig mindjárt itt van Nick Kamen, és az I Promise Myself. Best FM kívánság műsor. Kösz, hogy itt vannak.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott.
4: Reklám.
3: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Mikepércsi úti Tescóba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
4: Glamour napok a Fórum Debrecenben. Csapj le kedvezményes áron számos divatmárka termékeire csütörtöktől egészen vasárnapig. Találkozzunk a Fórum Debrecenben.
5: Most tényleg figyelj! Hol találsz óriási kínálatot, nagy kerárakat és zsíros mennyiségi kedvezményeket egy helyen? Hát a Forrás áruházban, Ebes, Forrás utca 2.
6: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élőzenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n és a Kölcseiben.
7: Színes kultúrák, hagyományok, ízek és zene a Nemzetiségi és Roma Kulturális Napon. Most szombaton 13 órától a Fórum előtti téren vár a szlovák és román tánc, roma és görög táncház, gasztronómiai bemutató és színes programok. 17 óra 30 perctől pedig Kajiag és Döndi Duó koncert. Nemzetiségi és Roma Kulturális Nap. Most szombaton ünnepeljük együtt a kultúrák sokszínűségét.
8: A programot a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT Városi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása keretében támogatta.
9: A komplett olaj és szűrőcsere. Autodrom Debrecen.
10: A reklám után újra.
11: Debrecen zenei kedvencei.
10: Megállás nélkül.
12: Hi, this is Craig David.
13: Hey, this is Kylie.
14: Király Viktor vagyok.
15: Hi, this is Madonna.
16: Mindig ezt hallgatjuk, szeretjük nagyon.
9: Ez a Best FM.

a Best FM. A fárasztó munkanap után megérdemlik a kedvenc dalukat. Kérjék tőlünk, itt a mai kívánságműsor. 0630 933 1046, ez SMS és Viber számunk, és a kácsöröketnek is az 500-540-es Best FM forró drótra. Na hát nem, mint hogyha kérés hiány lennénk. Például azt írja nekünk Edina, hogy sziasztok, a purgatóriumot szeretném kérni, ha ma még nem volt a kívánságműsorban. Nem volt, neked tartogattuk. Küldöm a kolléga nőimnek, Eszternek és Évikének. Szeretem őket, holnap találkozunk. Ugye a Carson Coma, Beton Office, Krúbi,

0: itt hagyjam.
1: Üzletben, irodában, építkezésen, gyárban.
2: Bárhol is vagy, ott van veled
1: a Best FM.
2: A Best FM.

0: a 104.6-on. Kívánságműsor minden nap 5-től 7-ig. Csak önökön múlik, hogy mit hallgat a város. Megírhatják 0639 33 104 6, vagy ha elég bátrak élő adásban is elmondhatják az 500-540-en. Egy üzenettel kezdünk most. Sziasztok, Laci vagyok. Korda Györgytől kérek egy számot a kedvenc kollégámnak, Nórinak üzenem neki, hogy pihenjen sokat. Korda György és a Lady N, ha már Nórinak szól, akkor Lady N jön nem sokára. Előtte Robbie Williams és a Phil, ezt a dalt Anikó kérte, küldi mindenkinek, aki szereti, és természetesen a vonalban is várakozik már valaki. Itt van velünk Enikő. Hello, hallgatlak!
1: Szia, egy Azaria számot szeretnék kérni.
0: Azariától mi szóljon?
1: Hát én annyira nem ismerem a számait, úgyhogy rád bízom.
0: Jó.
1: És szóljon a lányomnak, Evelynnek.
0: Oké, figyelj, szerintem Evelyn az egyik legnagyobb slágerét biztos, hogy szeretni fogja. Jön a Mindegy Azariától. Jó lesz?
1: Oké, rendben. Köszönöm szépen.
0: Megbeszéltük. Ez itt a Best FM. Este 7-ig tart a kívánság műsor.

0: neked melyik daltól lenne jobb kedved?
1: Áruld el nekünk!
0: Hívd a Best FM kívánság vonalát, az 500-540-et.
1: Az 500-540-et.
2: Hello, Petya vagyok, és a Guns N' Roses-től kérek egy jó pörgőszámot. Szóljon mindenkinek az utakon.

0: éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ahol mozgás van, ott a Schaefflert is megtalálod. Tudtad, hogy mi adunk lendületet a Debreceni Egyetem Formula Student csapatának? Vagy hogy velünk kapcsol magasabb fokozatban Lovas Zoli salakmotor versenyző? Sőt, a robotika világát is közelebb hozzuk a debreceni fiatalokhoz. A mozgás debreceni fanatikusai számíthatnak a Schafflerre. Schaeffler Debrecen. We are Schaeffler.
3: Glamour napok az XXX Lutzban.
4: XXX Lutz!
3: Ne hagyja ki a 20% kedvezményt, melyet több ezer termékre adunk most csütörtöktől vasárnapig áruházainkban és online. További részletekért tájékozódjon az xxxlutz.hu oldalon. Nagy választék, szuper árak. XXX Lutz.
5: Őszi akciós hétvége az Oázisban. Látogass el kertészeteinkbe, mert ezen a hétvégén 30% faiskolai kedvezménnyel várunk.
6: Oázis Kertészet, Balmazújvárosi út, oázis.hu.
7: 4D futóműállítás, Autodrom, Szoboszlói út 50.
8: Ez reklám volt.
7: A Best FM-en.
9: Sétával hívták fel a merrák elleni küzdelemre a figyelmet Debrecenben. Megújították az újraélesztés európai szakmai irányelveit. Nyugodt, őszies időre számíthatunk. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
7: Hírek a Best FM-en.
9: Több mint 33 millió forint értékű cigarettával menekült a NAV elől egy hajdúbihari férfi. A tiszagyaluházi vádlott tavaly májusban adózatlan dohányterméket szállított. Amikor a pénzügyőrök meg akarták állítani, ő azonban nem állt meg, hanem menekülni kezdett. Az M3-asról az M30-as autópályára hajtott, ahol végül felborult az autójával. A járműben 13.200 doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak, amelynek értéke meghaladott adja a 33 millió forintot. A férfi elismerte, hogy adózatlan cigarettát birtokolt, annak eredetét azonban nem tudta igazolni. A hajdúböszörményi járási ügyészség pénzmosással vádolja, letöltendő börtönbüntetést, közügyektől eltiltást indítványozott ellene, tudta meg a Dehír. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke. Hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
10: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
9: Rózsaszín sétával hívták fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre Debrecenben. A Magyar Rákellenes Liga helyi szervezete a szűrővizsgálatok fontosságáról és a korai felismerés szerepéről tartott rendezvényt. Magyarországon évente mintegy 8000 új emlőrákos esetet diagnosztizálnak. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a korán felismert betegség jó eséllyel gyógyítható, a felépülést pedig a család és a környezet támogatása is segíti. A szakmai előadásokat közös séta zárta, amellyel a résztvevők az összefogás fontosságára is felhívták a figyelmet. Számolt be az eseményről a Dehír. Nyugodt őszies időre számíthatunk a folytatásban, legtöbb 16 fok lehet a következő napokban is Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig jelentősen lehűlhet a levegő, már csak 4 fokot mérhetünk ma éjszaka például. Nem várható fronthatás, holnap némi csapadék érkezhet.
11: Köszönjük szépen a híreket, és akkor kívánság műsorozzunk még egy órát, 7 óráig minden dalt. Önök választanak a Best FM-en, csak így tovább írjanak, hívjanak. Például nézzünk egy Viber üzenetet, sziasztok, Viki vagyok, és a férjemmel számot szeretnénk kérni. A Tankcsapdától a Mennyország turist című számot szeretnénk meghallgatni, végre vége a munkának, és ez mára felfrissítene bennünket. Na hát a hosszú munkanap után akkor jön a kedvenc dalotok nem sokára. viszont ha minden igaz, akkor telefonálunk is van. Itt miben segíthetünk? Haló!
12: Sziasztok! Hügeltől kérem a Move into the Sun-t, magamnak küldöm a munkához.
11: Meddig kell még dolgozni ma?
12: Még egy órát kb. Az már nem sok.
11: Oké.
12: Okay.
11: Rendben van, felpörgetjük a munkaidődet. Ez a Best kívánság műsorán. A hírek

0: Best FM kívánságműsor.
1: Szia, Vili Peti vagyok. Egy kedves barátomnak, Bátornak a 15. születésnapjára szeretnék küldeni egy tankcsapda számot. Nagyon sok boldog születésnapot kívánok neki. 15 éves lett az én barátom, Lakipó Bátor. Isten eltesse sokáig.
2: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok.

0: te zenét szólt már?
1: És te? Üzennél valakinek?
0: Most hívd az 500-540-et.
1: Vagy dobj egy üzenetet Viberen a 30 933 1046-ra.

0: Ez a Best FM a 104-on. Kinek mit játszhatok? Este hétig tart a mai kívánság műsor is. Az 500-540-en fölhívhatnak, a 0630-933-1046-ra pedig megírhatják nekünk a kívánságaikat. Például előttem Petra üzenete: sziasztok, a Csillag vagy Fecske című dalt szeretném meghallgatni a két kislányommal. Ők nagyon imádják, köszönöm szépen, hogyha lejátszátok nekünk. A gyerekekért mindent. A Csík zenekar és Lovasi András és a Csillag vagy Fecske hamarosan jön. Halló, kívánság műsor!
1: Jó napot kívánok, Rubovszki Bálint vagyok, és a 5. osztálynak szeretném a Smooth Criminal zenét küldeni.
0: Melyik suliba?
1: Kinizsipál általános iskola.
0: Milyen érdekes, hogy Jacko milyen népszerű lett itt az utóbbi időben, és főleg a fiatalok kérik a dalait. Tök jó, hogy felfedezték maguknak. Szóval Michael Jackson és a Smooth Criminal hamarosan jön, és itt a Bestán.
2: A műsorszám 12 éven aliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Mamma Mia, az ország egyik legsikeresebb musicalje a Madás Színház előadásában november 22-én Debrecenben a Phoenix Arénában. Jegyrendelés koncert.hu.
4: December 4-én újra gospel karácsony Debrecenben a Kölcsei Központban. Közel 30 fős kórus, élőzenekar és egy felejthetetlen este. Jegyek a kultix.hu-n és a Kölcseiben.
5: A reklám után újra
6: Debrecen zenei kedvencei.
5: Megállás nélkül.
7: Hi, we're the Pussycat Dolls.
8: Hi, this is Lionel Richie.
9: Hey, what's up? This is Bebe Rexha.
10: Sziasztok, Pál Dénes vagyok.
11: Bárhol is vagy, ott van veled
12: a Best FM.
11: A Best FM.

0: Ez itt a Best FM kívánságműsor. Flóra írja nekünk, hogy most már azért, hogy esténként és reggelenként fázni szokott, úgyhogy hogy ezt egy kicsit ellensúlyozza, szeretnék kérni a KFT-től az Afrikát. Jó, elmegyünk melegebb éghajlatra. Előtte az év egyik nagy slágere szól, a BB Rexa és a Fateless és a New Religion. Gábor szeretné meghallgatni úton hazafelé, és egy magyar kedvenc mindezek előtt, Ábrahám és Matkovics és a múlt jelen jövő. Kinek szóljon? Szia! Kinek küldöd?
1: Ja, Brigi vagyok, Sipinek küldeném. Nagyon szépen köszönöm.

0: reggelt. Afrikából vissza ide Debrecenbe, ez a Best FM kívánság műsora. Az utolsó pillanatig hívhatnak, írhatnak. 06 39 33 104 6 vagy 500 540. Judit írja például, hogy sziasztok, a szerelmemnek Pistinek szeretném üzenni, hogy nagyon szeretem őt, és szóljon Steve Wondertől az I Just Called to Say I Love You. Nincs is ennél romantikusabb dal. Előtte azért, ha jól sejtem, egy picit pörgősebbek leszünk, ugye? Haló?
1: Haló, szia! Ha lehet, akkor kérni, akkor legyen a Majkától a csúcsottól, ha az még lehetséges. Mindenkinek így úgy jutatkartunk, hogy aztán...
0: Mindenkinek jut belőle egy kicsi. Oké. Okay. Köszönöm, vigyázzatok magatokra. Haló!
1: Haló!
0: Autózás, az autózós zene. Majka Curtis és Nika, és a csúcson túl.
2: Nyolc engerőt!

0: Ez a Best FM a 104.6-on, ez a mai kívánság műsor. Kösz, hogy itt vannak, és ilyen sokan kérnek dalokat. Hát lesz még mit teljesítenünk ebben a negyed órácskában, ami még hátra van. Például Szestől az Ecuador, örök sláger a 90-es évekből. Ma Robi kérésére fogjuk meghallgatni. Előtte Sanyi írja nekünk, hogy sziasztok, a feleségemnek, Barbie-nak szeretném küldeni a Simple Plan Summer Paradise című számát. Üzenem neki, hogy nagyon szeretem őt, és sietek haza hozzá. Jön a dalotok nem sokára, viszont előtte van egy picit komolyabb hangvételű kérésünk is.
1: Szia, Icu vagyok. Charlie-tól szeretnék egy számot kérni édesapám emlékére. Az ő kedvence volt. Köszönöm szépen.
2: Na gyerünk!

0: Ez a Best FM a 104.6-on, a kívánságműsor utolsó másodperceiben járunk. Hát van itt egy különleges kérés, hát ebben is tudunk segíteni. Egy hallgatónk nagyon szeretné, hogy hazataláljon a kutyusa, egy palotapincsit keres. Ha valahol esetleg látnak egy palotapincsit kóborolni, akkor hívják a 0630 44 99 846-ot, tehát 0630 44 99 846. Drukkolunk, hogy a kutyus hazajusson. És hát egyébként pedig a mai utolsó kérésünk következik. Elfogyott az időnk, 3 perc múlva 7 óra lesz. A vonalban Eszter, szia, amiben segíthetünk neked.
1: Szia, számot szeretnék kérni.
0: Igen.
1: Well, hello és a rakpart.
0: Kinek szól?
1: Marcinak küldöm. Üzenem neki, hogy hiányzik.
0: Na, messze van, mikor fogtok találkozni?
1: Ma este.
0: Ja?
1: Jön majd haza, csak ő dolgozik még.
0: Ja, jó, azt hittem, hogy valahol a távolban hallgat minket. Oké, jön a dalotok, köszönöm.
1: Köszönöm szépen.
0: És ez a búcsúdalunk is mára. Ennyi fért a kívánság műsorban. Köszönöm mindenkinek, aki itt volt. Holnap találkozunk.

0: kötelesek összegyűjteni a lehullott falevelet az ingatlanok elől a debreceni tulajdonosok. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugta adatszolgáltatás itthon. Nyugodt őszies időre számíthatunk. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ősszel a lehullott falevelek miatt is figyelni kell a ház előtti járda tisztaságára. Debrecenben az ingatlan tulajdonosok feladata, hogy összegyűjtsék a szemetet és a faleveleket, valamint hogy tisztán tartsák a csapadékvízzel vezető árkokat is. Nemes Imre debreceni ügyvéd korábbi tájékoztatása szerint a kötelezettség elmulasztása felszólítást súlyosabb esetben akár bírságot is maga után vonhat. Ha valaki a csúszós járdán elesik és megsérül, a tulajdonos kártérítési felelőssége is felmerülhet. A szabályok településenként eltérhetnek, ezért érdemes a helyi önkormányzati rendeletet is ellenőrizni, írja a cikkében a haon.hu. Több mint 3 millió forintot és droggyanús anyagokat foglaltak le egy hajdúböszörményi rajtaütés során a rendőrök. Múlt hónap végén csaptak le egy 27 éves férfira, aki a gyanú szerint kábítószerkereskedelemmel foglalkozott. A házkutatás során kristályos port, a drog terjesztéséhez szükséges eszközöket és ékszereket is találtak. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Az akció helyszínén egy körözött szemét és egy harmadik férfit is igazoltattak. A nyomozás során több kábítószerfogyasztót is azonosítottak, nekik kábítószerbirtoklás miatt kell felelniük, közölte a hajdúbihari rendőrség. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugta adatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
0: 15-16 fok lehet a csúcsérték Debrecenben és a környéken a következő napokban is, éjszakára pedig lehűlhet a levegő akár 4-6 fokig is. Nem várható fronthatás, közepesen felhős időre számíthatunk. A parlagfűszezon is lassan a végéhez érkezik.

0: FM-en, online, mobilon, ahol csak jól esik.
1: Mindig veled, a Best FM.
2: Újra használhatják az autósok az Attila téri szerviz utat Debrecenben. A legolcsóbb városrészekben is drágulnak az ingatlanok a Cívisvárosban. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet nem javult. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Újra használhatják az autósok az Attila téri szerviz utat Debrecenben. A Hajnal utca és a Baross Gábor utca közötti 120 méteres szakasz felújítása szeptember elején kezdődött, a munkálatok mostanra fejeződtek be. A beruházás 33 millió forintba került, a költségeket az önkormányzat saját forrásból fedezte. A szerviz úton egy forgalomcsillapító szigetet is kialakítottak, hogy biztonságosabbá tegyék a közlekedést, közölte az önkormányzat. A város olcsóbb részein is emelkednek az ingatlanárak Debrecenben, a legkedvezőbb áru városrészek pedig már a környező települések áraival vetekednek, derül ki egy ingatlanpiaci elemzésből, amelyről a HAON számolt be. Kincseshegyen és Nagycserén még 400 ezer forint körül alakul az átlagos négyzetméter ár, míg a Szikigyakoron már 700 ezer forint. Egy átlagos 100 négyzetméteres ház ára, így ezekben a városrészekben is, elérheti a 40 millió forintot. Az összeget azonban az ingatlan állapota, a telek mérete és az elhelyezkedés is befolyásolja. Két eltévedt gyereknek segítettek a rendőrök a Bánki erdőben. A 14 és 11 éves fiúk a hazafelé vezető utat akarták lerövidíteni, de hamar elvesztették az irányt a fák között, ezért felhívták a rendőrséget. A rendőrök folyamatosan kapcsolatban maradtak velük, egyik járőrpár pedig szirénával segített nekik megtalálni a helyes irányt. Perceken belül egymásra találtak, a két fiút pedig sértetlenül hazavitték, számolt be az esetről a Hajdu Press. Hiába esett jelentősebb mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta rádiónknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője.
3: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható, mint a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállás mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
2: Nyugodt őszies időre számíthatunk a folytatásban, legtöbb 16 fok lehet a következő napokban is Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig jelentősen lehűlhet a levegő, már csak 4 fokot mérhetünk ma éjszaka például. Nem várható fronthatás, holnap némi csapadék érkezhet.
0: A hírek után
1: indul!
4: Are you ready?
1: Visszaszámlálás 40-től Európa kedvencéig. A 40.

A pop és rock sztárok között is sokakat inspirált az iskola kezdés. A The Kennels 74-75 című nosztalgikus zenét a 90-es évek elején az akkor még MTV Europe slágerlistáin találhattuk meg, aki pedig látta a videoklipet, azt talán még most is emlékszik, a 70-es évek közepén végző gimisek tablóképeire. A fényképen szereplő lányok és fiúk, vagy nénik és bácsik egyébként 2005-ben újra összejöttek, és beálltak immár megőszült tablófejeikkel a Kennels videóklipjébe. Egy világhírű zenészpáros dalával folytatódik multidézőnk, vagyis az R&B énekesnő Beyoncé és Jay-Z amerikai rapper közös dalával. A felvétel 2003 tavaszán került az amerikai rádiókhoz, és 8 egymást követő héten keresztül töltötte be a vezető pozíciót. A szerelmes töltetű dalt a kritikusok számos dicsérettel illették, és nagyra értékelték Jay-Z közreműködését is, aki Beyoncéval közösen már is énekli a Crazy in Love című dalt itt a Best FM-en.

0: Mutatjuk a trendet. Mutatunk egy újdonságot. Mert tudod,
1: ez a Best FM. Új belépő az Eurotop 40-ben. A 33.

Ez szerelmes kedvenc volt a TNT-től, itt a Best FM-en, ez volt a Tiltott Perc a 2000-es évek elejéről. Az Euro Top 40-ben pedig már is a Dolly-ról érkezik, amely 83-ban a Hungária feloszlása után alakult. Életöröm, vidámság, házi bulik és mindig rock and roll. Talán ezzel tudnánk a legjobban jellemezni a Dolly-ról, és persze Flipper Ösri hangjával, ő énekli már is az Arrivederci-t itt a Best FM-en.

0: Sétával hívták fel a mellrák elleni küzdelemre a figyelmet Debrecenben. Megújították az újraélesztés európai szakmai irányelveit. Nyugodt, őszies időre számíthatunk. Jönnek a részletek, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Több mint 33 millió forint értékű cigarettával menekült a NAV elől egy hajdúbihari férfi. A tiszagyaluházi vádlott tavaly májusban adózatlan dohányterméket szállított. Amikor a pénzügyőrök meg akarták állítani, ő azonban nem állt meg, hanem menekülni kezdett. Az M3-asról az M30-as autópályára hajtott, ahol végül felborult az autójával. A járműben 13.200 doboz zárjegy nélküli cigarettát találtak, amelynek értéke meghaladja a 33 millió forintot. A férfi elismerte, hogy adózatlan cigarettát birtokolt, annak eredetét azonban nem tudta igazolni. A hajdúböszörményi járási ügyészség pénzmosással vádolja, letöltendő börtönbüntetést, közügyektől eltiltást indítványozott ellene, tudta meg a Dehír. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke. Hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
0: Rózsaszín sétával hívták fel a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre Debrecenben. A Magyar Rákellenes Liga helyi szervezete a szűrővizsgálatok fontosságáról és a korai felismerés szerepéről tartott rendezvényt. Magyarországon évente mintegy 8000 új emlőrákos esetet diagnosztizálnak. A szakemberek hangsúlyozták, hogy a korán felismert betegség jó eséllyel gyógyítható, a felépülést pedig a család és a környezet támogatása is segíti. A szakmai előadásokat közös séta zárta, amellyel a résztvevők az összefogás fontosságára is felhívták a figyelmet. Számolt be az eseményről a Dehír. Nyugodt őszies időre számíthatunk a folytatásban, legtöbb 16 fok lehet a következő napokban is Debrecenben és a környéken, éjszakára pedig jelentősen lehűlhet a levegő, már csak 4 fokot mérhetünk ma éjszaka például. Nem várható fronthatás, holnap némi csapadék érkezhet.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is veled,
4: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi.
5: A 28.

0: Egy újabb topsláger. Újabb topsláger.
1: A Best FM-en.
0: A Best FM-en.
1: Eurotop 40. A 25.

0: Reklámzenék a munkalendületéhez.
1: A munkalendületéhez.
0: Ez
1: a Best FM. A kedvencek rádiója.
0: Eurotop
1: 40.
0: A 24.

A Drive című dalszolt az elmúlt percekben a 80-as évek egyik legszínvonalasabb amerikai csapatától, a The Cars-tól. A banda kitűnően ötvözte a rockot és az új hullámot. Ha a csúcsokat nem is döntögettek, azért volt pár lista vezető daluk, a kritikusok pedig korszakalkotónak titulálták őket. Az egykori lelkes banda 1988-ra elfáradt, a koncertek egyre fakóbbak lettek, a társaság pedig feloszlott. Amerikába pedig irány Európa, azon belül is Olaszország, hiszen múlt idézőnkben a világhírű olasz zenész Eros Ramazzotti érkezik, aki több mint 30 éves pályafutása során 55 millió lemezt adott el világszerte. A kiváló énekes, zeneszerző és zongorista olyan zenei legendákkal dolgozott már együtt, mint például Anastasia, Tina Turner, Andrea Bocelli, Rod Stewart, Joe Cocker vagy éppen Ricky Martin. A most következő Pew Bellekőze című dala 96-ban több országban is a slágerlista élére tört, a videóklipben pedig a felesége volt az egyik főszereplő.

0: kicsirézheted, dúdolhatod kedvenc dalodat.
1: Ez a Best FM, a kedvencek rádiója. Eurotop 40.

0: A zene lendületben tart.
1: A zene lendületben tart. A Best FM-en.
2: Eurotop 40.
3: A 19.

A magyar sportéletben, a különböző sportágakban, a mérkőzések előtt már számtalanszor feltendült a jól ismert dallam Nyerges Attiláitól, ez volt az Ismerős arcok és a Nélküled. A Best FM következő kedvence az ezredfordulóról érkezik, a kívánság műsorokban pedig akkortájt szinte kötelező darab volt. Az ekkori Joy együttes Valerie című számának feldolgozása a magyar fiúbandától az Inflagrantitól, akiknek a 2000-es években összesen 4 albuma jelent meg, a most hallható Telegén című slágerük pedig akkoriban hetekig tudta vezetni a Mahasz kislemezlistáját.

Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencéi. A 16.

0: kötelesek összegyűjteni a lehullott falevelet az ingatlanok elől a debreceni tulajdonosok. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugta adatszolgáltatás itthon. Nyugodt őszies időre számíthatunk. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok.
1: Hírek a Best FM-en.
0: Ősszel a lehullott falevelek miatt is figyelni kell a ház előtti járda tisztaságára. Debrecenben az ingatlan tulajdonosok feladata, hogy összegyűjtsék a szemetet és a faleveleket, valamint hogy tisztán tartsák a csapadékvíz elvezető árkokat is. Nemes Imre debreceni ügyvéd korábbi tájékoztatása szerint a kötelezettség elmulasztása felszólítást súlyosabb esetben akár bírságot is maga után vonhat. Ha valaki a csúszós járdán elesik és megsérül, a tulajdonos kártérítési felelőssége is felmerülhet. A szabályok településenként eltérhetnek, ezért érdemes a helyi önkormányzati rendeletet is ellenőrizni, írja a cikkében a haon.hu. Több mint 3 millió forintot és droggyanús anyagokat foglaltak le egy hajdúböszörményi rajtaütés során a rendőrök. Múlt hónap végén csaptak le egy 27 éves férfira, aki a gyanú szerint kábítószerkereskedelemmel foglalkozott. A házkutatás során kristályos port, a drogterjesztéséhez szükséges eszközöket és ékszereket is találtak. A férfit őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte a letartóztatását. Az akció helyszínén egy körözött szemét és egy harmadik férfit is igazoltattak. A nyomozás során több kábítószerfogyasztót is azonosítottak, nekik kábítószerbirtoklás miatt kell felelniük, közölte a hajdúbihari rendőrség. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugta adatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, jelezte Linzmeier Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
2: Most már nem csak a számlákról, hanem a papíron és a számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
0: 15-16 fok lehet a csúcsérték Debrecenben és a környéken a következő napokban is, éjszakára pedig lehűlhet a levegő akár 4-6 fokig is. Nem várható fronthatás, közepesen felhős időre számíthatunk. A parlagfű szezon is lassan a végéhez érkezik.
3: A hírek után indul egy újabb zenei óra. Most is vele.
4: Slágerlista.
5: Európa legjobbjai.
4: Európa 40.
5: A 15.

have we got news.

A Weather Girls It's a Raining Man című imént hallott dalát talán sokan Jerry Halliwelltől ismerik. Ő énekelt ugyanis az ominózus Bridget Jones jelenet alatt, amikor Hugh Grant és Colin Firth karakterei összeverekednek az utcán. A dalt sokan egy feminista himnusznak tartották, eredeti verziója pedig 1982-ben volt number one sláger. Több évi klubkoncertezés után 2002-ben a K-nevű zenekar egyik londoni fellépését látta az a szakember, aki a Coldplay-t is ismertetette, és azonnal elkezdett a csapattal együtt dolgozni. 2004-ben a BBC évelei áttekintésében már a K-t nevezte meg a következő év várható legsikeresebb bandájának, akiknek a most következő Everybody's Changing című dalát ontották magukból a rádiók, és mi is meghallgatjuk már is itt a Best FM-en, az Eurotop 40-ben.

Az elképzelt szerelem című dalt, vagyis Demjé Ferenc egykori slágerét Sárközi Anita dolgozta fel, akinek nevét közel 20 éve ismerte meg az ország. Az elképzelt szerelem akkora siker lett, hogy úton útfélén ezt játszották a rádiók, az énekesnő évekig vezette a Popkorong című műsort, 93-ban pedig bezsebelt egy Emerson díjat is, majd szépen sorba jöttek a nagy lemezek egymás után. Az utolsó zenei kitérőnk érkezik Magyarország egykori kedvencei között itt az Eurotop 40-ben, ez pedig nem más, mint a Republik dala, akik eredeti hangvételű és mondani valójú dalokkal írták be magukat a magyar pop és rock történetbe, és természetesen Cipő, vagyis Bódi László hangjával. Az erdő közepében 93-ból szól a dal már is itt a Best FM-en.

0: Utána jártunk a debreceniek zenei ízlésének. Itt az egyik aktuális kedvenc. Best FM a 104.6-on.
1: Eurotop 40.
2: A második.

0: David Guetta,
1: Miley Cyrus,
0: Ed Sheeran,
2: Charlie Puth.
3: Eurotop 40. A visszaszámlálás. 40-től Európa kedvencé.
4: Tizedik ezen a héten.
5: A Team Impala együttes és Jenny remixében a Dracula.
4: Rexha, Ez a New Religion. 8. lett DJ Gozsa, Michiko című dala, Jason Derulo közös.

0: Török Klub kedvenc, Ankara Echoes és a Benny Al Afro House remixe. Ötödik, a hattagú Los Angeles-i lánycsapat. A negyedik helyen Teddy Swims és a legújabb dala tőle, a Miss Noitor. Ezen a héten egy háromfős alternatív rock banda, a Temper City és a Self-Aware. Második lett a dal, ami a klubokban most a legnagyobbat szól, Yuga és a Move Into the Sun.
1: Az Eurotop 40
2: eheti lista vezetője.
1: Az Eurotop 40-ben ezen a héten az első
2: Sőt.
0: Shakira és a VB

0: slágerlista.
1: Európa legjobbjai.
0: Európa 40.
2: Köszöntjük Helén nevű hallgatóinkat! A Helén női név a Helén a számos névváltozatának egyike. Rokon nevei még Elina, Héla, Hella, Ila, Ilka, Ilona. Alakváltozata Héla. Egyik legismertebb viselője névnek Büttner Helén festőnő, a másik pedig ön kedves Helén, aki a rádiót hallgat.

0: Népszerű filmek, kedvelt betétdalai.
1: Gyönyörű, ha tudnád, milyen gyönyörű.
2: Nem tudnád titokban lefényképezni, hogy én is láthassam.
1: Majd meghalok azért, hogy legyen róla fotóm.
2: Intelligens fiú?
1: Persze, nagyon. Érettségi után a vendéglátó főiskolára megy. Az apja séf.
2: Szia.
1: Viszlát holnap. A fenébe.
3: Nem megtiltottam neked, hogy motorbiciklire ülj?
1: Anyu, bemutatom neked Matthew-t.
3: És bukós isak nélkül.
2: Elnézést, én voltam,
3: úgy aki... robog, mint egy eszeveszett.
1: Na jó, most jobb, ha lelépsz.
2: Akkor szia. Csókolom.
0: Egy filmzene most.
4: A Best FM-en.